Hangverseny következik Írországból, a Marmen és a Chiaroscuro vonós négyes muzsikál. Elsőként Haydn opusz 33-as D-dur úgynevezett orosz vonós négyesét hallgatjuk meg. Az orosz kvartett 1781-ben publikálták II. Katalin orosz cárnőnek ajánlva. Ez a hat kvartett Haydn vonós négyes írásának új korszakát nyitotta meg. Maga a zeneszerző is úgy hirdette, hogy új módon teljesen más stílusban komponálta a darabokat. Az első tétel egy világos szerkezetű szonáta forma, és az egész mű tele van játékos motívumokkal, illetve drámai, dinamikai fordulatokkal.

Haydn D-dur kvartettjét, a Marmen vonós négyes adta elő. Ebben a műben Haydn különösen ügyelt a négy szólam egyenrangúságára, ami a kamarazene fejlődésében forradalmi újításnak számított. A D-dur hangnemnek frissességet, fényt ad a darabnak. Most Mozart C-dur úgynevezett diszonancia kvartettjét halljuk.

Mozart C-dur diszonancia kvartettjét játszotta a Marmen vonogos 4-es. A kvartett eleje nagyon furcsa, azt hitték, hogy Mozart teljesen részeg volt, hogy megbolondult, amikor ezeket a modern taktusokat leírta, és a zenetudósok neki is álltak, hogy kijavítsák a zenéjét, azt hitték, hogy sajtóhiba. Most Schubert kvartettje szól, a halál és a lányka.

Franz Schubert D-moll kvartettje hangzott el a Halál és a lányka Chiaroscuro vonós négyes előadásában. Nyomtatásban 1831-ben került forgalomba csak a darab, tehát Schubert halála után, és Mahler feldolgozta zenekarra is. Mi pedig maradunk Schubert zenéjénél, a Goethe verse komponált a Távol levőhöz című dalt hallgatjuk meg.

Schubert a Távol levőhöz című dalát Krisztóf Prégár Jén és András Tájér adta elő. Schubert a zene történet talán első olyan nagy komponistája, aki nem volt sem karmester, sem hangszeres szólista, a zenéjét nem tudta népszerűsíteni, na meg az idő és a pénz sem jelentett neki túl sokat. Mariana Martinez C-dur szimfóniája következik.

Mariana Martinez Cédur szimfóniáját a BBC koncertzenekara játszotta. Martinez bécsi zeneszerző, énekesnő, zongorista volt, egy nagyon tehetséges, mégis sokáig elfeledett hölgy. Gyermekként ugyanabban a házban lakott, ahol Haydn inaskodott egyszer. Most Haydn muzsikája szól az E-dur trió

Haydn-Edur trióját a Bozár trió tagjainak előadásában hallottuk. A továbbiakban is ritkábban játszott darabok, különleges felvételek és elfeledett szépségek várják önöket. A zene ilyenkor éjszaka más arcát mutatja, érzékenyebbet, mélyebbet, talán igazabbat is. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Johann Heinrich Schmelzer Vesperház című zeneműve következik. A zeneszerző a bécsi udvar zenekari tagja, majd karmestere volt, valószínűleg eljutott magyar főúri rezidenciákra is, ahol bemutatták a szerzeményeit. Schmelzer 1680-ig élt, osztrák hegedű művész és karnagy volt, az osztrák barokk zene egyik ismert képviselője, aki állítólag döntő hatása volt a szonáta és a szvit műfaj fejlődésére. Apja valószínűleg tisztként részt vett a 30 éves háborúban, és a komponista különböző katonai táborokban töltötte

Johann Heinrich Schmelzer vesperását, a Gradus ad Parnassum és a Concerto Palatino, valamint a bécsi Hofburg kapelle kórus adta elő, vezényelt Konrad Junkénel. Hjalmar Borgström G-dur hegedű versenye következik, Ed Björk Hemsing és az Argóviai Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában.

Hjalmar Borgström G-dur hegedű versenyét Eldbjörk Hemsing és az Argóviai Szimfonikus Zenekar adta elő. Nagyon termékeny volt ez a norvég zeneszerző, de ennek ellenére mi csak kortársát, Edvard Grieget ismerjük. Borgström írt két operát, szimfóniákat és sok dalt. Debussy zongoradarabja szól a Boldog sziget.

Johann Friedrich Fass F-dur kvartettjét a Les Ambassadeurs együttes adta elő. Kár, hogy nem hallunk erről a szerzőről gyakrabban, kiemelkedő képességű művész volt, hallhattuk a zenéjéből, és ez bizonyítja még az is, hogy Bach nagy elismeréssel szólt róla mindig. George Walker zeneműve következik, dal vonósokra.

dalvonósokra. George Walker zeneművét a BBC skóciai zenekara adta elő. Walker amerikai zeneszerző, zongoraművész volt, ő volt az első afroamerikai zeneszerző, aki elnyerte a Pulitzer díjat zeneszerzés kategóriában. Jules Auguste de Mercy-Mann F-dur olasz koncertóját halljuk.

Jules August Demerzéman F. Dur úgynevezett olasz koncertóját Krisztina Vaculova és Inna Aslamasova adta elő. Most Otto Nikolaj a Windsori Vígnők című híres operájából következik, Fenton románca. A Shakespeare ihlette opera a Bécsi Hof Oper számára készült, az igazgató nevetséges indokkal elutasította bemutatót.

Fenton románcát hallottuk Otto Nikolai a Windsori Vígnők című operájának második felvonásából. Roberto Sacca énekelt, a Swiss Romance zenekart Armel Jordan vezényelte. A komponista életének fontos állomása volt Bécs, azért utazott oda, hogy a karrierjét tovább építhesse. Most Beethoven muzsikája következik, egy variáció.

12 változat Mozart varázsfólájának témájára Beethoven zeneművét Antonio Menezes és Menahem Pressler játszotta. Most pedig Percy Grainger zongoradarabja szól egy északi hercegnőhöz. Amikor a komponista megnősült, a Hollywood Bowl színpadán tartották az ünnepi aktust az Egy északi hercegnő című film bemutatója után.

Percy Grainger zenéjét hallottuk, egy északi hercegnőhöz, Leslie Howard zongorázott. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Telemann 7. trióját hallgatjuk meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem sikerült hangulatosabbá tenni az éjszaka magányos óráit. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Pergel János és Németh Attila.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ismét megdőlt a napi meleg rekord. Budakalászon tegnap 40,7 fokot mértek. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód, emellett ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A szakemberek azt kérik, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívüli magas fogyasztás idején. Két ember holttestét már megtalálták azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy fürdőzőt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a kijelöletlen fürdőhelyek és a folyók még a jó úszóknak is veszélyesek lehetnek. Venezuelában továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt a szerdai földrengések után. Legutóbb egy 11 éves kisfiút sikerült élve kimenteni. A halottak száma mostanra meghaladta az 1400-at, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Csak nem 20 országból érkeztek már mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Az ENSZ becslése szerint a természeti katasztrófa mintegy 7 millió embert érintett. A károkat 7 milliárd dollárra becsülik. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuwaitban és Bahreinben, miközben az amerikai haderő ismét iráni célpontokat vett célba. A támadások ellenére úgy tudni, hogy az egyeztetések holnap Katar fővárosában, Dohában folytatódnak az Egyesült Államok és Irán között. A legfőbb téma a Hormuzi szoros helyzete lesz.

0: 31,1, Lengyelországban pedig 40,5 fokot mértek. Pozsonyban is új rekord született 39,5 fokkal. Itthon a sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen ma is, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű, nagy tavaink vize 26-30 fokos. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Az arckép ma esti vendége Cifra János, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya.
2: Mozart miséinek a nagy része, 17-ből 14-et erre a dómra komponált, tehát olyan nagyon nem rosszal hatta az akusztikát. Az én tanulságom ebből az, hogy az akusztikát kezelni kell.
1: Arckép. Cifra János. Ma 11 óra 30 perckor. És koncert szerdán 14 óra 8 perckor. A Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsejközpontból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Nyáron se hagyja ki a kultúra színes, változatos világát. Ellátogatunk különleges helyszínekre, bemutatjuk a múlt és a jelen értékeit és a művészeti élet kiemelkedő alakjait. Mi leszünk az iránytű a kultúra gazdag világában. Libretto. Minden szombaton 16 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Jó reggelt, lendületes hétfő reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is üdvözlöm Önöket, Szejdül Dénest hallják. Jean-Philippe Rameau Zoroaster nyitányával indítjuk a zenehallgatást itt a mai muzsikáló reggelben. A 18. század zenekara játszik, vezényel Franz Bruggen.

Ramo Zoroaster nyitányát hallottuk, a 18. század zenekara játszott, vezényelt Franz Bruggen. Most Mendelssohn következik, az Opus 45-ös B-dur szonátájának első tételét Misha Majszki és Sergio Tiempo játsza.

Misa Majszki játszott Gordonkán, Sergio Tiempo zongorán. Ez volt Félix Mendelssohn Bartholdy opus 45-ös B-dur szonátájának első tétele. Most következik Antonio Salieri C-dur koncertójának második tétele, ez a Largo, Orel Nicoli, Heinz Holliger és a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadását halljuk. Vezényel Kenneth Cillito.

0: Antonio Salieri C-dur koncertójának részletét hallottuk. A második tételt játszotta Orel Nicolé, Heinz Holliger és a St. Martin in the Fields kamarazenekar vezényelt Kenneth Szilító. Fél hét van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Remélem a kedves hallgatók tükörülnek, hogy vajon mi lesz a ma reggeli vers. Ez rögtön kiderül. Juhász Gyula versét mondja Benkő Gyula.
2: Távolok zenéje. Mulassatok, tétek mind a rózsa, amit letéphet az ifjonti kéz. Mulassatok, minden gyönyör tétek, miket szívem csak álmokban idéz. Ó, álmok árnya, álmok vágya, násza, tűz, amelyen szívemet égetem, s minden elég oda, mit el nem értem, élet, szerelem. Nem voltam fiatal soha. Daloljatok, tiétek minden óta, mely szerelem bor mellett megterem. Daloljatok, a legszebb dal tiétek, melyért eladnám hazug életem, az élet dala, melyben diadalmas erővel zeng az izmos ifjúság, s a jövő mámora. Ó, meddő életem, hiútuság, nem voltam fiatal, soha. Beteg vagyok, úgy száll e dal felém most, mint életemben mindig a zene, nagy messzeségből, boldog messzeségből, sötét magányba tévedt izenet. Beteg vagyok. Én más zenére vártam, mely diadalt fog harsogni nekem, mely ritmusával égbe fölragadja a föld rögébe süppett életem. Perc és év száll tova, és minden azt dalolja. Nem voltál fiatal soha.

Henry Purcell gémolsákonyát hallottuk, az Orpheus zenekar játszott, előtte pedig Juhász Gyula versét, a távolok zenéjét mondta Benkő Gyula. Mennyi Gyula? Most azonban Beethoven következik, a G-dur szonáta, az Opus 31-es numero 1-es G-dur szonáta harmadik tételét fogjuk hamarosan hallani. Ez a szonáta úgy keletkezett, hogy egyszer Beethoven egyik hölgy tisztelője rendelt tőle egy szonátát egy kiadón keresztül. Az utasítás az volt, hogy forradalmi hangulatú szonátát szeretne. Beethoven vehemensen reagált a kérésre. Megőrültek, uraim, elment az eszük, állítólag így kezdte a levelet, aztán következőképpen fejezte be, a hölgy kaphat egy szonátát tőlem, de én nem követtem a tervét. Magyarul aztán Beethovennek ne mondja meg senki, hogy éppen milyen szonátát ír. De azért írt egyet. Fischer Anni játszik zongorán.

Ludwig van Beethoven opusz 31-es numero 1-es G-dur szonátájának harmadik tételét hallottuk, Fischer Anni játszott zongorán. Unatkozni bűn, tartja a mondás, és hát Fazeller Jakab 1903. júniusában nem szeretett volna unatkozni, éppen Herkules fürdőn tartózkodott a 33-as ezred karmestere, és úgy gondolta, hogy kéne tenni valami nagyon fontosat. Leült a zongorához, elkezdett rögtönözni, a rögtönzésből keringő lett. Ezt a keringőt halljuk, melynek címe Herkules fürdői emlék. A Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik, vezényel Ferencsik János.

Pazeller Jakab Herkules fürdői emlék című keringőjét hallottuk, a Magyar Állami Hangverseny zenekar játszott, Ferencsik János vezényelt, kellemes darab ez, jó, hogy egy picit unatkozott, vagy majdnem unatkozott Pazeller Jakab 1903-ban. Egyébként fél óra alatt elkészült ez a keringő, ami már a 124. műve volt a szerzőnek. Hát, hogyha ne adj Isten itt a nagy melegben unatkoznának a kedves hallgatók, akkor javaslom, hogy írjanak önök is keringőt. Segítek, úgy szokott kezdődni, hogy umcacca, umcacca. Joseph Haydn B-dur szimfónia koncertantéjának harmadik tétele azonban nem így kezdődik. Marieke Blankenstein, Steven Isserlis és Douglas Boyd, illetve Matthew Wilkie előadását halljuk.

Joseph Haydn B-dur szimfónia koncertantéjának harmadik tételét hallottuk, Marika Blankenstein, Steven Iserlis, Douglas Boyd, Matthew Wilkie és az Európa Kamara zenekar előadásában vezényelt Roger Norrington. Ha már volt keringő, akkor jöjjön most egy másik tánc, egy magyar tánc. Johannes Brahms 17. magyar táncát játssza a Londoni Szimfonikus Zenekar, vezényel Néme Jervi.

0: Brahms 13. magyar táncát a londoni szimfonikus zenekar játszotta. 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, miközben a szociális munkások és a hatóságok is fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB-sugárzás. Több műszaki és közlekedési fennakadást okozott a rendkívüli hőség a hétvégén. A Délpesti Centrum Kórház egyik épületében elromlott egy műtő klímaberendezése. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán pedig baleset, valamint égő jármű is nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették, néhány településen pedig tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a betegvárókba mindenki vigye magával elegendő ivóvizet. Két ember holttestét már megtalálták azok közül, akik szombaton merültek el a Dunában. Egy fürdőzőt továbbra is keresnek. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy kijelöletlen fürdőhelyek és folyók még a jóúszóknak is veszélyesek lehetnek. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett ma is kevés felhő lesz az égen. Legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton 29, a Velencei tó 32, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György,

0: Bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
3: Az arckép ma esti vendége Cifra János, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya.
4: Mozart miséinek a nagy része, 17-ből 14-et erre a dómra komponált, tehát olyan nagyon nem rosszalhatta az akusztikát. Az én tanulságom ebből az, hogy az akusztikát kezelni kell.
3: Arckép. Cifra János. Ma 11 óra 30 perckor. És koncert szerdán 14 óra 8 perckor. A Bartók Rádióban. A Mesterek órája következő adásában Jean-Pierre Rampal fuvolázik. A francia fuvola művész volt az első hangszeres előadó, aki reflektorfénybe helyezte a fuvolát a nemzetközi hangverseny életben. Stílusa óriási hatással volt az utána következő alkotókra. Mesterek órája Jean-Pierre Rampal ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
5: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
6: Érdekességekkel.
7: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
6: Ismeretszerzéssel.
8: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
6: És sok-sok kulturális értékkel.
9: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
6: Töltse velünk a nyarat! Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
10: Továbbra is lendületes hétfő reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is Szejdő Dénest hallják. Azt mondom, hogy a nagy meleg elől meneküljünk képzeletben az osztrák Alpokba. Hogyha elhagyjuk a lakott területet, és egy patak mentén elindulunk felfelé a hegyekbe, akkor gyakran találkozunk kis tavakkal, mellette kis házikóval. Ezek legtöbbször pisztránk tenyésztésre kialakított tavak, általában valamilyen kis vízimalom vagy mini vízesés is társul a látványhoz, hiszen a pisztrángoknak oxigéndús levegőre van szükségük, és még érdekesek, hogy minimum 2 tó szokott lenni egy ilyen helyen, az egyikben vannak a kicsik, a másikban a nagyok, hogy ne egyék meg egymást. De mi se együk meg egymást, hallgassunk zenét, méghozzá Schubert pisztrángötösének 5. tételét.

Franz Schubert pisztrángötöséből szólt az ötödik tétel, Rudolf Serkin, Jamie Laredo, Philip Negele, Leslie Parnas és Julius Levine előadását hallottuk. Írja a hallgató, hogy tudomása szerint a pisztrángoknak nem oxigéndús levegőre, hanem tiszta vízre van szükségük. Valóban butaságot mondtam, de az oxigéndús az igaz volt, csak nem levegőre van szükségük. Szegény pisztrángok a levegőn nem igazán érzik jól magukat. Egy darabig mozognak kint, de aztán abba hagyják, úgymond örökre. De oxigéndús vízre igazán szükségük van, ezért érzik magukat jól a patakban például, ahol ugye állandóan csobog a víz, és ott bekerül az oxigén a vízbe. Na, ez nem a szakterületem, úgyhogy ezt gyorsan hagyjuk. Nézzük inkább, hogy mi a következő zenénk, ami nem más, mint Giacomo Puccini bohém életéből a negyedik felvonás részlete. Valamilyen módon ez is kapcsolódik a halak témakörhöz, valahogyan ebben fogunk lubickolni ebben a fél órában. Rodolf és Marcel kettőse szól. A jelenet arról szól, hogy két férfi nosztalgiázik az elveszett szerelmeikről, előkerülnek mindenféle tárgyak, amik rájuk emlékeztetik, az egyikük egy kalapot vesz elő, a másik egy szalagot, és hogyha már itt tartunk a furcsán előkerülő tárgyaknál, akkor a jelenet végén beront valaki, aki négy zsömlét és egy ecetes heringet hoz. Szóval pisztráng után jöjjön a hering, jó étvágyat kívánok!

És akkor ezután jön hamarosan a négy zsömle és a hering, Puccini bohém életéből szólt, Rodolphe és Marcel kettőse a negyedik felvonásból, Jerry Hadley és Thomas Hampson énekelt a Velszi Nemzeti Opera zenekara játszott, vezényelt Carlo Rizzi. És hol élnek a halak? A patakban vagy a csermelyben is. És hogy hívják németül a patakot vagy a csermelyt? Der Bach. De most nem Der Bach jön, hanem Carl Philipp Emanuel Bach. Az E-moll szimfónia harmadik tételét a berlini régi zeneakadémia játsza.

Richard Philipp Emanuel Bach E-moll szimfóniájának harmadik tételét a Berlini Régi Zene Akadémia játszotta. Schumann következik, akiről tudjuk, hogy megnézte egyszer közelről a halakat természetes élőhelyükön, ez azonban egy kevésbé vicces történet, ugye tudjuk, hogy a Rajnába vetette magát, de túlélte, és a halászok mentették ki a vízből. De mégiscsak vidámra fordul ez a történet, hiszen Schumann 5 darab népi dallamokra című sorozatából szól az első tétel, melynek címe Humorosan. Kis József játszik oboán, Jandó Jenő zongorán.

Schumann 5 darab népi dallamokra sorozatából szólt az első tétel, melynek címe Humorosan. Kis József játszott obaán, Jandó Jenő zongorán. Most ismét Bach következik, ugye Bachot már játszottunk ebben a fél órában, a Schumann mű előtt szólt Carl Philipp Emanuel Bach szerzeménye, most pedig ismét egy Bach következik, de tudjuk, hogyha a Bach családról van szó, akkor van egy nagyon nagy hal. Ő nem más, mint Johann Sebastian Bach, a Lipcsei Cet, tőle szól most a D-moll 2-ös verseny első tétele, Gidon Krémer a szólista.

0: Johann Sebastian Bach D-moll kettős versenyének első tételét hallottuk, Gidon Kremer játszotta mind a két szóló szólamot, a St. Martin in the Fields kamarazenekar kíséretét hallottuk, vezényelt a szólista. 7:58.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk a műsort. Mától 5 napon át zajlik Győrben az idei reneszánsz és barokk hét, melyen a fiatal zenészek mesterkurzusokon vehetnek részt, a közönséget pedig tanárok és hallgatók koncertjei várják. Takács Szilvia, a fesztivál művészeti vezetője, és maga is a kurzusok csemballó oktatója, vele beszélgetett Uzsali Bence kollégám.
2: 29-én kezdődik az idei győri reneszánsz és barokk hét. Mi mindennel várja az érdeklődőket és a résztvevőket ez az esemény?
3: Ez a 17. lesz Győrben, ami megrendezésre kerül, ez már elég nagy idő, és gyakorlatilag kiforrott a kurzusnak a lényege, hogy mit szeretünk csinálni. Nyilván bent van a nevében is, hogy reneszánsz és barokk hét, tehát ez a fő magva ennek az egész hétnek. De nekem nagy örömömre szolgál, hogy egy kicsit fölfelé is és lefelé is kitekintünk. Értem ez alatt, hogy például azt mondom, hogy lefelé, akkor lesz nálunk középkori muzsika is, ami azért a reneszánsz előtti. Pontosan az egyik koncertünk a július 1-i szerdán elhangzó koncert lesz, amikor a Szerindek régi hanggőrző forgatag fog fellépni, de most nagyon belecsaptam a közepébe. Valóban a reneszánsz és a barokk zene áll a középpontban, és most már azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon begyakorlott társaság van, akik itt kurzusvezetőként tanítjuk a hallgatókat. És el is mondanám, hogy Andrejszky Judit barokk énekes már a kezdetektől itt van velünk. Kállai Ágnes barokk cselló kurzusnál lehet tanulni, valamint Kállai Katalinnál, aki blokkflőtét, kamarazenét tanít. Most pedig a kicsit fölfelé nyúló dolog, Stummer Márton, aki egy nagyon nagyszerű gitárművész. Nyilván ő is tanít régi zenét, de neki van egy olyan plusz érdeklődése, inkább így mondom, ami túlnyúlik ezeken a műfajokon, és a klasszikus és jazz gitár ismereteket is lehet nála tanulni improvizációs gyakorlatokkal együtt. A koncertek pedig úgy néznek ki, hogy első nap este hétfőn a kurzusvezető tanároknak lesz egy koncertje. Második nap a Sospiri d'Amore együttes fog fellépni, és a cím is nagyon ígéretes. A címe így hangzik, mert szemeim bár csalogatnak, végképp örömöd nem leled itt. Ez egy válogatás lesz 17. századi olasz barokkmesterek műveiből. Szerdán a Szelindek együttes, amit már említettem az elején, és csütörtökön elindul a barokk műhely, amikor is a kurzus hallgatóknak a koncertjére kerül sor, mert ez a gyakorlatilag a 4. nap lesz, és eddigre már mindig van egy megérett repertoár, amivel fel tudnak lépni, és másnap pedig a kurzus záró koncertre kerül sor, tehát hétfő reggeltől péntek estig fog tartani a régi zene Győrben.
2: Mennyi hallgatója van a fesztiválnak?
3: Jelen pillanatban 32 fővel fogunk dolgozni, úgyhogy elég népesek a kurzusok idén. Sokan jelentkeztek.
2: Kellett válogatni a jelentkezők közül, vagy azért sikerült mindenkinek helyet találni?
3: Mi úgy szoktunk dolgozni, hogy nem nagyon utasítunk el senkit. Hát van olyan kurzus, amely 11 fős. Mi 8-ban maximáljuk papíron, tehát a kiírásban, de nem tudunk elküldeni senkit, valahogyan sor kerítünk rá, kicsit megnyújtjuk a tanítási időt, tehát mindenki nagyon önfeláldozóan dolgozik, és valóban úgy van, hogy ez már egy felelősséget hoz magával, van benne egy ilyen misszió jelleg. 17 év nagyon sok idő, és megmondom őszintén, hogy nem mindig könnyű, meg nem volt minden év könnyen összeszervezhető, addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér, és akkor úgy összerakni koncerteket, nem mindig egyszerű, de a végeredmény mindig csodálatos. Tehát annyira változatos zenei együttesek vannak, mindenki nagyon profi módon csinálja ezt a műfajt, és mindig egy egyedi színes keresztmetszetet hallunk abban az évben az országban működő együttesek műsorából.
0: Takács Szilviát hallották, tehát mától 5 napon zajlik Győrben az idei reneszánsz és barokk hét. Ezzel kapcsolatban készített riportot Uzsali Bence kollégám. Haydn következik, a Sellő dala. Ez szerintem a legszebb hal. Bodrogi Éva és Takács Szilvi előadását halljuk.

A Sellő dalát hallottuk, Haydn szerzeményét adta elő Bodrogi Éva és Takács Szilvia. Ó, mely sok hal terem az nagy Balatonban. Akár ez a részlet is következhetne Kodály Zoltán Hári János című művéből, de inkább hallgassuk az Intermezzót a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

Kodály Zoltán, Hári János szüttyéből szólt az Intermezzo, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényelte. Most Mozart következik, az F-dur szonáta első tételét halljuk.

Mozart F-dur szonátájának első tételét hallottuk Mark Steinberg és Mitsuko Uchida előadásában. De nem véletlenül foglalkozunk ennyit a halakkal, Péter és Pál apostol ünnepe van, ugye ők a katolikus hagyomány szerint a halászok védőszentjei, mivel ők is eredetileg halászok voltak, és ugye van is a Bibliában egy ilyen ikonikus jelenet, amikor ugye mondja a tanítványoknak, a leendő tanítványoknak Jézus, hogy kövessék őt, tehát ők halászok, és nehezen hagyják ott a munkájukat, és akkor mondja nekik Jézus, hogy jöjjetek utánom, és én emberhalászokká teszlek titeket. Jöjjön most Grieg, aki máshogy kapcsolódik a halakhoz, egyszer állítólag azt mondta, hogy bizonyos vagyok benne, hogy az enyémből kiérzik a tőke halízét. Hát nézzük, hogy kiérezzük-e. A Holberg Suite 5. tétele szól.

egy hangyányi tőkehal azért volt benne. Edvard Grieg Holberg szvítjének 5. tételét hallottuk az oszlói filharmonikus zenekar előadásában, vezényelt Maris Janssens. Írja a BKK, hogy baleset történt a Budaörsi úton kifelé a Nagyszülős utca előtt a belső sávban, valamint baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsó rakparton a Lánchídnál. Illetve akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakaszán a Kőér-Berki úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, és a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál. Valamint lassú haladás a Kerepesi úton befelé, a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra, illetve, hogyha szeretnének, akkor kívánjanak valamit, mondjuk 3-at. De lehet, hogy többre is van lehetőségünk, hiszen itt vannak az aranyhalak. Debussy szerzeményét halljuk, Philippe Entremont játszik zongorán.

0: Debussy szerzeményét hallottuk, ez volt az Aranyhalak című mű a képek sorozatból, Philip Andremon játszott zongorán. Kedves hallgatóink, maradjanak mindenképpen velünk, hiszen hamarosan kezdődik a játékos óra, benne a kinyermával. Most azonban pontos időjelzést adunk. 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Ma is felszólal napi rendelőt Magyar Péter miniszterelnök. A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól. Az emléknapnak azért választották június 29-ét, Péter Pál napját, mert a hagyomány szerint ez volt a betakarítás kezdetének napja. A miniszterelnök arra szólította fel a közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumait, hogy ne hozzanak az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érintő döntéseket. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy csak a rendeltetésszerű működéshez szükséges ügyeket intézzék. Hozzátette, aki ennek ellenére az állami vagyonról rendelkezik, annak büntető és polgári jogi felelősséggel is számolnia kell. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, miközben a szociális munkások és a hatóságok is fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Erre kérik a szakemberek a lakosságot is. Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén a következő hónaptól újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trolijárat is a belváros és az Őrsvezértere között. Budapesten készült az év fagylaltja. Az aranyérmes a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Solea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. A mentes kategóriában a balatongyöröki Promenád cukrászda Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehetőerdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós török méz ízű fagyi lett, melyet szintén a Mikrokozmosz fagyizóban alkottak meg. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. A sok napsütés mellett ma is kevés felhő lesz az égen. Legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet majd számítani. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Napon sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: A Mesterek órája következő adásában Jean-Pierre Rampal fuvolázik. A francia fuvolaművész volt az első hangszeres előadó, aki reflektorfénybe helyezte a fuvolát a nemzetközi hangverseny életben. Stílusa óriási hatással volt az utána következő alkotókra. Mesterek órája. Jean-Pierre Rampal. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Száztíz éve született Birkás Lilián operaénekes. A Prágában született magyar szoprán Európa számos operaházában énekelt, pályája kezdetén mezzoszoprán szerepeket, később lírai drámai szerepeket. Birkás Liliánra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ős bemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
3: 8 óra múlt 7 perccel.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Szejdl Dénes. Aki válaszol,
4: Szilágyi Orsolya.
3: Üdvözlöm kedves hallgatónkat, mai játékosunkat. A mai kinyermában is van 4 kérdésünk, na meg 4 CD-nk. Ebből rögtön 3-at odaadunk, hogyha 3 kérdése jól válaszol. Ez egy 3 CD-ből álló sorozat Ella Fitzgerald felvételeiből. És hogyha a 4. kérdése is jól válaszol, akkor pedig Kovács István kiadványát hallgathatja meg. Mozart, Verdi és Wagner áriákat énekel. Ezek tehát a várható nyeremények. Örülök, hogyha tetszik. És akkor jöjjön is az első kérdés. Az európai kultúrát átszövik az antikvitás mítoszai. Az ókori görög világban mindennek, így a zenének is megvolt a maga istene. Természetesen, mint a legtöbb istenség, más feladatokat is ellátott. A költészet, a tánc, a fény és a jóslás védnöke is volt. Jean-Baptiste Lully egyik balettjéből idézünk most elsőként, amelyben a gyakran napistenként is tisztelt alakot napkirály alakította. A kérdésünk az, hogy hívják a zene görög istenét?

0: Hát a kérdés az, hogy hogy hívják a zene görög istenét?
1: Apollón.
0: Így igaz, tökéletes a válasz. Valóban Apollón. Egyébként Lully Ballet Royale de la Nuit művét hallottuk, vagy hát ebből egy részletet. A Musica Antica Köln játszott, Reinhard Göbel vezényelt. Apollón a Parnassuson lakik, és nem egyedül, 9 tagú hölgykoszorú vezetője, a csoport mind a 9 tagjának más-más feladata van, és nevük olyannyira összeforrt Apollónéval, hogy az istenség nevéhez gyakran második névként hozzákapcsolják vezetői titulusát is. Ez a név annak jelenik meg Stravinsky balettjében is, amit másodikként idézünk. A kérdésünk az, hogy kik alkotják a csoportot, amelyet Apollón vezet.

0: Tehát a kérdés az, hogy kik alkotják a csoportot, amelyet Apollón vezet?
1: Ők a 9 múzsa.
0: Így igaz, tökéletes a válasz. Egyébként most Terpszichoré a tánc múzsájának variációját hallottuk, hogy a Stravinsky műve szólt Apollón, a múzsák vezetője, ez a címe. A detroiti szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Doráti Antal. Mindent elmondtam, jöhet a harmadik kérdés. Daphné, a nimfa, akit Apollón üldözött a szerelmével, menekülésképpen végül babérfává változott. Ezt a drámai mítoszt több zenetörténeti korban is feldolgozták az opera hajnalától a 20. századig. Mi most egy világi kantátából idézünk, amelyet barokk zeneszerző komponált. A kérdésünk az, hogy ki lehet a zeneszerző?

0: kérdésünk tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: Georg Friedrich Händel.
0: Így igaz, az Apollón és Daphné című operából szólt Daphné áriája. Anna Lucy Richter előadását hallottuk, egyébként a Budapesti Fesztivál zenekar játszott. Gratulálok, három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a Fitzgerald lemezeket mindenképpen postázzuk, de úgy gondolom, hogy bele is csaphatunk a negyedik kérdésbe, amely így szól, Apollónak volt egy ikertestvére is, Artemis vagy latin nevén Diana, a hold és a vadászat istennője. Utolsónként egy angol barokk operából idézünk, a szereplők a dombok és völgyek szépségét dicsérik, maga Diana istennő is szívesen időzne ilyen szép erdőkben, mondják. A játék utolsó kérdése az, hogy ki a zeneszerző és mi az opera címe.

0: A kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző és mi az opera címe?
1: Jarszol Didó és én az.
0: Tökéletes a válasz, így igaz. A második felvonás részletét hallottuk a Jupiter Ének Együttes és Ensemble előadásában, a művészeti vezető Thomas Dunford volt. Kedves Orsolya, gratulálok, nagyszerűen játszott, mind a négy kérdése helyesen válaszolt, úgyhogy a másik nyereményt is postázzuk. Szuper volt ez a kinyerme, azt is mondhatnám, hogy Isten ilyen játszott.
1: Nagyon szépen köszönöm. Önökkel mindig boldogság játszani.
0: Hát az érzés kölcsönös. Köszönjük szépen. Remélem, hogy lesz egymáshoz szerencsénk legközelebb is.
1: Remélem. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Köszönjük szépen. Minden jót kívánok. Viszont hallásra. Beethovennel folytatjuk a G-dur zongora verseny második tételét Till Fellner szólójával halljuk.

Ludwig van Beethoven opusz 58-as G-dur zongora versenyének második tételét hallottuk. Till Fellner volt a szólista, a Montreali Szimfonikus Zenekar játszott. Most egy Barcarola következik, Saint-Saëns művét játssza a skót nemzeti zenekar, a címe egy éjszaka Lisszabonban.

Camille Saint-Saëns barkaruláját hallottuk, a skót nemzeti zenekar játszott, Néme Jervi vezényelt. Sokat foglalkoztunk ma halakkal, és hamarosan jön a reggeli rejtvény itt a Muzsikáló reggelben, ahol egy másik állatról lesz majd szó, azt kell majd kitalálni, de ne szaladjunk előre, hallgatunk még addig zenét. Például itt van Handel Scipione című operája, Berenice áriája szól a második felvonásból, Sandrine Piu énekel, Alé Talon lirik játszik, vezényel Christophe Rousset.

0: Georg Friedrich Händel Scipione című operájából szólt Berenice áriája a második felvonásból, Sandrine Piu énekelt, a Létalon Lyric játszott, vezényelt Christophe Rousset. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, játékkal folytatjuk a műsort 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során két koncertre lehet páros belépőket nyerni. Július 1-én szerdán 20 órakor az Óbudai Társas Körben lesz a Kertben egy előadás Maros András és Rugós Katica Apukák a játszótéren című előadásának ős bemutatója lesz. Mit jelent ma apának lenni, hol van a helye egy férfinak a családban, és biztos, hogy a gyereknek tényleg arra van szüksége, amit a szülő a legjobbnak gondol. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ az előadásban. Július 4-én szombaton 19 órakor a Gyulakeszi Csigó Malomban lesz barokk est. Ács Gabriella és Tóth Vajna Zsombor lép fel, ahogyan írják, ezen az estén Händel legszebb operái és oratórium részletei csendülnek fel, felidézve azt a bensőséges légkört, amelyet a zeneszerző saját szalonjában teremtett, amikor kedvenc énekeseit gyakran maga kísérte. Ez tehát a két választható nyeremény, és a játékunk, mint ahogyan mondtam, egy állathoz kapcsolódik, de igazából egy íróhoz kapcsolódik. 1900-ban ezen a napon született Antoine de Saint-Exupéry, a kisherceg írójáról van szó, és hát a kérdésünk is a kishercegekhez kapcsolódik. Van benne egy állat, több is van benne, de van egy, aki nincs megszelidítve. Ezért nem játszhat a kishercegkel, ezt egyébként ő maga mondja. És azt is megtudjuk, hogy hogyan kell megszelidíteni egy ilyen állatot. Ő adja az utasítást ehhez, azt mondja, először leül szép tisztes távolba tőlem, úgy, ott a fűben, én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása, de minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz. És még folytathatnánk a történetet, de inkább az a kérdésünk, hogy mi lehet ez az állat? Ezt írják meg nekünk a 0630 30 30 160-as SMS számra. Illetve a muzsikáló reggelkukacradio.hu e-mail címre, és a helyes megfejtés mellé mindenképpen írják oda azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és azt is, hogy ki írta az üzenetet. Ez egy fontos részlet. Jó játékot kívánok!

továbbra is játszunk, keressük arra a ravasz kérdésre a választ, hogy mi lehet az az állat, aki nem volt megszelídítve a Kisherceg című mesében, vagy nem tudom, kisregényben, és hát nem mondom el, hogy mit hallottunk, mert az segítség lenne, azonban azt megmondom, hogy mit fogunk most hallani. Antonín Dvořák E-dur szerenádjának 5. tételét játsza a prágai filharmonikus zenekar, és remélem, hogy ezután már tudok szolgálni a kedves hallgatóknak a helyes megfejtéssel és a szerencsés nyertesek nevével is.

Antonin Dvorák E-dur szerenádjának 5. tételét hallottuk, a prágai filharmonikus zenekar játszott, vezényelt Jakob Krusa. Előtte pedig Weiner Leó szerzeményét hallottuk, az első divertimento második tétele szólt, és a kérdésünk az volt, hogy milyen állatot szelídít meg a kisherceg a népszerű történetben, és a helyes megfejtés a róka volt, ezért szólt a róka tánc itt a Dvorák mű előtt. Érdekes dolgokat mond ez a róka, például a következőt. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít. Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kézholmit vásárolnak a kereskedőknél, de mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem, mondja a róka. Milyen okos ez a róka? Én is mondom a szerencsés nyerteseket, Csányi Anikó és Kalavszki László, ők örülhetnek a választott nyereményeknek. Nekem azért még van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, mert a róka egy nagyon okos róka volt, és van neki egy titka, amit elárul a kis hercegnek, és igazából mi is tudjuk ezt a titkot. Kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók vajon tudják-e. Ha tudják, írják meg nekünk. Addig is hallgassuk Schubert 6. szimfóniájának 2. tételét, a bécsi filharmonikusok játszanak, Kertész István vezényel.

Schubert 6. szimfóniájának második tételét játszották a bécsi filharmonikusok, Kertész István vezényelt. Azt kérdeztem még a játék utózöngeképpen, hogy mi az a híres mondat a Kishercegből, amit egyébként a róka mond és a róka titkának számít. Rengetegen megírták, úgyhogy én is elárulom. Jól csak szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Milyen okos rókánk van. Bizé Carmen szütjéből szól két részlet zárásképp, a francia nemzeti zenekar játszik vezénnyel, Seiichi Ozawa.

0: George Bizet Carmen szűkjéből szólt részlet, a habanérát és a cigánytáncot hallottuk a francia nemzeti zenekar előadásában Szejcsi Ozava vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel, úgyhogy egy zsák hal és egy róka után most felvesszük a nyúlcipőt. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szejdül Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csak nem 20 országból érkeztek mentő és kutató csapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napi rend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Utóbbi azt jelenti, hogy minden szociális intézménynek be kell fogadnia a hajléktalanokat, miközben a szociális munkások és a hatóságok fokozottan figyelnek az utcán élőkre. Erre kérik a lakosságot is. Ma is nagyon erős lesz az UV-sugárzás. 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Emellett kiemelten fontos fényvédőkrémet használni, és szellős ruházattal védeni a bőrt a leégéstől. A Hungaromet adatai szerint a hónap közepe óta szinte minden nap a figyelmeztetési kritériumot meghaladó az UVB sugárzás. Egyre több Pest megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra. Több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. 4 helyszínen lesznek tematikus programok: zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség, főként helyi vagy térségbeli amatőr csoportok, valamint feltörekvő művészek, zenekarok előadásában. A hétvégén kezdődik a Gyulai Várszínház 63. nyári évada is. Az augusztus 18-áig tartó összművészeti fesztiválon lesz a bemutatója ifjabb Vinyánszky Attila új rendezésének, a Volt egyszer egy című családi mesejátéknak. Az előadás a Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház újabb közös produkciója. Az időjárásról. A sok napsütés mellett ma is kevés felhő lesz az égen. Legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, késő este 22-30 fok valószínű. A Balató 29, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hozék Ura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban augusztusban. Pécs, Esztergom, Békéscsaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
4: Nemzetközi Bartók kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
2: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövi.

0: 110 éve született Birkás Lilián operaénekes. A Prágában született magyar szoprán Európa számos operaházában énekelt, pályája kezdetén mezzoszoprán szerepeket, később lírai drámai szerepeket. Birkás Liliánra emlékezünk ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
1: Jó napot, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolle Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Mácsus Ottó nevében is. SMS számunk nem változott a reggelhez képest, 06 30 30 30 160, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@radio.hu. Itt üzenhetnek nekünk, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Dohtányi Ernő lesz az első zeneszerzőnk, az Opus 19 9-es Fiszmol zenekariszit nyitó tételét fogjuk meghallgatni. Ez egy variációs tétel, az Andante témát 6 variáció követi. Ahogy ez elvárható egy ilyen tételtől, ugye a variációk különböző karakterűek, tempójúak és hangneműek. Előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Vásári Tamás.

nyugodtan kezdődött, és ilyen szépen nyugodtan is ért véget ez a tétel. Dohnányi Ernő, Opus 19-es Fiszmol zenekari szvitjéből szólt a nyitó tétel, a variációs Andante. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Vásári Tamás. Egyébként Dohnányinak ez egy népszerű zenekari műve, nem csak itthon, hanem külföldön is. Nagyon sok neves zenekar lemezfelvételt is készített belőle. Most pedig az Erdődi Kamarazenekar játszik. Ugye 1994-ben alakultak ők, és hát folyamatosan felfedező úton vannak, talán fogalmazhatunk így, régi műveket, régi elfeledett szerzőket emelnek ki a félhomályból, vagy éppen a legújabb műveket segítik világra jönni. Az együttes vezetője, Szefcsik Zsolt, hegedűművész, koncertmester, a Kamarazenekar első lemezét 1997-ben a Budán szolgáló Georg Drusecki műveiből állította össze. Erről az albumról idézzük most az F-dur szimfóniát.

Ez volt Georg Drusecki F-dur szimfóniája, az Erdődi Kamarazenekar játszott. A hangversenymester Szevcsik Zsolt volt. Most zongorázunk egy picit, pontosabban Szjatoszláv Richter fog zongorázni. Csajkovszki A-dur Valszkercóját játssza.

0: Ez volt Csajkovszkijtól az Ádor válsz szkercó. Szviatoszláv Richter zongorázott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perccel múlt 9:30, Georg Philipp Telemann zenéje következik. A G-dur oboa versenyből hallgassunk két tételt, egy lassú és egy gyors tételt, Adagio és Allegro. Nélefer Tomen a szórista, közreműködik a Musica Gloria együttes.

Egy lassú és egy gyors tételt hallottunk Georg Philipp Telemann G-dur oboa versenyéből. Nélefer Tomán volt a szólista, közreműködött a Musica Gloria együttes. Rossini opera részlet következik, méghozzá Semiramis című operából hallgattunk egy részletet. Ez nem tartozik a legismertebb vagy leggyakrabban előadott Rossini operák közé, de azért hadd idézzem Verdit, aki azt nyilatkozta, hogy a Semiramis ihletése nélkül drámai érzéke nem bontakozhatott volna ki ilyen gyorsasággal. Úgyhogy Verdire nagy hatással volt ez a Semiramis opera, és azért ez is bizonyítja, hogy ez azért egy jelentős Rossini opera. Most Semiramis kavatináját fogjuk meghallgatni az első felvonásból, ezt a függőkertben énekli Semiramis, remény és gyönyör fénylő sugara, így kezdődik a magyar fordítás az áriának. A nagyon virtuóz áriát most Joyce Di Donato énekli. Közreműködik a Római Szent Cecília Akadémia énekes zenekara, vezénye Eduardo Müller.

Joyce Di Donato énekelte Semiramis kavatináját Rossini Semiramis című operájának első felvonásából. Közreműködött a Római Szent Cecília Akadémia ének és zenekara, vezényelt Eduardo Müller. Erik Satie bürokratikus szonatinája következik, a 3 perces darabot Michel Legrand játssza zongorán.

Ez volt Erik Satie-tól a bürokratikus szonatina, Michel Legrand játszott zongorán. A következő darab címe Banjo és hegedű, és hát akár gondolhatnánk, hogy ez a két hangszer szerepel majd, de nem egészen így lesz. Hegedű az lesz benne, és a hegedű fogja érzékeltetni, vagy megjeleníteni a banjót is. Úgy kell pengetni, akkordokat kell pengetni fölle, minthogyha a banjo szólna. William Kroll írta ezt a darabot, banjo és hegedű. Graf Murray játszik hegedűn, és zongorán kísér Natalia Gusse.

Ez volt William Kroll-tól a banjo és hegedű, előadta Graf Murzsa, hegedűn Natalia Gus zongorán. Az óra végén pedig hallgassuk Mozart szimfóniái közül a 425-ös köhüjegyzékszámú C-dur Linci szimfónia második tételét, ez egy andante, előadja az English Concert, vezényelt Trevor Pinnock.

0: Az Andante tételt hallottuk Mozart C-dur Linci szimfóniájából, jegyzékszáma 425, előadta az English Concert, vezényelt Trevor Pinnock, 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már az előző órában velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. SMS számunk 06 30 30 30 160, e-mail címünk muzsikálódélelőtt@radio.hu, és természetesen ezek az elérhetőségek élnek majd a rejtvény ideje alatt is, körülbelül 10:30-kor. Bízom benne, hogy valami jó hűvös helyen hallgatnak minket, vigyázzanak magukra a nagy melegben, ugye fokozódik a hőség, és mindenképpen igyanak sok-sok folyadékot, azt pótolni kell, kerüljék az alkoholos italokat és a kávéfogyasztást ebben a nagy-nagy melegben. A következő felvétel is a nyárhoz kapcsolódik. Vivaldi a 4 évszak című hegedű verseny ciklusából hallgatjuk a nyár első tételét, méghozzá Mendelssohn kamarazenekar lemezéről, és ehhez kapcsolódik az, hogy most a napokban lett nyilvános az idei Auer Fesztivál programja. Augusztus 3-án hétfőn kezdődik majd, és azon a héten, egész héten sok-sok érdekes és szép koncert várja a közönséget. Augusztus 9-én vasárnap lesz majd a zárókoncert. Itt lesz többek között David Frey, francia zongoraművész, aki Mozart D-moll zongoraversenyét adja elő. Valery Sokolov, hegedűművész, ő Sibelius D-moll hegedűversenyét tolmácsolja. És még néhány név, tényleg csak a teljesség igénye nélkül a listáról fellép többek között Szergei Malov, csellóművész, aztán a Korosi Kvartett, Szergei Szadojov, harmonika művész, és Dobozi Borbála, csembaló művész is, de a Motus Kvartett is fellép például, tehát nagyon színes lesz idén is a program, és Bősze Ádámmal is találkozhatnak majd, aki két előadással is ott lesz az Auer Fesztiválon, illetve lesz gyermekeknek szóló műsor is idén is Simon Izabella zongoraművésszel. Tehát augusztus 3-a és 9-e között Veszprémben az Auer Fesztiválon. És akkor következik most Vivaldi-tól a nyár első tétele, előadja Kovács Péter, hegedűművész, és a Mendelssohn Kamarazenekar.

Vivaldi a Négy évszak című hegedű versenyciklusából szólt a G-moll koncertó a nyár első tétele. Előadta Kovács Péter és a Mendelssohn Kamarazenekar. Daniel Ober a Portici Néma című operájából következik részlet, és hát lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen ez az opera vezette be a francia nagyopera korszakát, ugye nagy tömegjelenetek vannak ebben az operában, nagy zenekarral, pazar hangszereléssel, és igazán látványos színpadi hatásokkal. Most hallgassuk az opera nyitányát, a Monte Carlo-i Filharmonikus Zenekar játszik, a karmester Thomas Fulton.

Annyitányt hallottuk Daniel Ober a Portici Néma című operájából, ilyen csattogós a nyitány lezárása. A Monte Carlói Filharmonikus Zenekar játszott vezényelt Thomas Fulton. Egyébként Ober megítélése már saját korában is nagyon különböző volt. Wagner például érdekes, hogy kezdetben nagyra tartotta Ober korai műveit, aztán később kíméletlenül ítélkezett felette, azt mondta, idézem, olyan borbély, aki beszappanoz, de nem borot vál meg. Milyen érdekes hasonlat ez, ugye? Hát ha már Wagnert említettem, akkor hadd idézzek egy hallgatói levélből. Izabel írta nekünk, hogy a Wagner napok keretében volt a MÜPA-ban, a Rajna Kincsét látta, és nagyon-nagyon tetszett neki az előadás. A levélben írta az énekeseket is, ugye sok kiváló külföldi énekes, és kiemelte a magyar énekeseket is, ugye Sök Katala volt Frikka szerepében, megemlíti Horthy Lillát, Gál Erikát, aztán a Sellők, Sáfár Orsolya, Fodor Gabriella, Kálnai Zsófia, a férfi énekesekről sem feledkezett meg, többek között Megyesi Zoltán, illetve Szegedi Csaba, és a karmester Fischer Ádám volt. Úgyhogy köszönjük szépen a beszámolót, mert úgy látom, hogy nagyon-nagyon tetszett neki az előadás. Most Rachmaninov zene következik, az Ádúr románc, ez egy hatkezes zongoradarab, Daniel Gerzenberg, Anton Gerzenberg és Lia Zilberstein játszik.

Ez volt Szergej Rachmaninovtól az A-dur románc. Daniel Gerzenberg, Anton Gerzenberg és Lilje Zilberstein játszott zongorán. Ez ugye egy hatkezes zongoramű, úgyhogy ez még a zongora négykezesnél is intimebb műfaj, hiszen itt a három zongoristának egészen közel kell ülnie ahhoz egymás mellett szorosan, hogy mind a hárman odaférjenek a hat kezükkel a zongora billentyűjéhez. Kamarazenével folytatjuk ugyancsak a műsorunkat. Luigi Boccherini D-dur vonós ötöse következik, ez az Opus 43-as sorozat második darabja, és a negyedik tételt fogjuk most meghallgatni, ez egy vidám kétnegyedes allegro, előadja a kiegészített Vembra vonós négyes.

Ezt a kis pattogós rondó tételt hallottuk Boccherini D-dur vonós ötöséből, a kiegészített Vembra kvartett játszott. Még egy zenét hallgatunk meg a rejtvény előtt, de már most felhívom a figyelmüket arra, hogy a budapesti helyszín mellett sorsolunk majd két jegyet Veszprémbe is, július 3-án péntek estére, a Várba, a Szent Háromság térre. És akkor most szóljon egy tétel Sárgúnó Faust című operájából, a Walpurgis évből, ez ugye a balettzene az ötödik felvonásból, az első tételt játsza most a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényel Colin Davis.

0: Sargunó Faust című operájából ez volt a Walpurgis éj egy tétele, ugye ez egy balettzene az ötödik felvonásban, 7 különböző tétel szerepel benne, más-más tempóban, karakterrel. Az első tételt hallottuk most, az Allegrettót, előadta a Bajor Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Colin Davis.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 2 perccel múlt 10:30, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben. Mondom a nyereményeket. Kisorsolunk egy darab belépőt az Óbudai Társas Körbe július 2-án csütörtökön este 7 órára. Fischer Anni emlékkoncert lesz, Würz Klára fog zongorázni, Haydn, Chopin és Schumann műveket, és ehhez a koncerthez kapcsolódik még dr. Székely György előadása Fischer Anniról. Tehát július 2-án csütörtökön este 7-től az Óbudai Társaskörben. A másik páros belépő pedig a Veszprémi Szent Háromság térre szól. Július 3-án, pénteken este 8 órakor lesz a Danubia zenekar koncertje a Filharmónia Magyarország rendezésében. Beethoven 6. F-dur pastorál szimfóniáját adják elő, illetve Vivaldi-tól a 4 évszakból a nyarat Max Richter átiratában. Bodor János lesz a szólista, hegedűn és vezényel Hámori Máté. Tehát pénteken, július 3-án este 8-tól a Veszprémi Várban a Szent Háromság téren. A tárgynyereményünk pedig egy jazz CD, a Daniel Erdmans együttes egyik albuma. Ezekért lehet tehát játszani. Egy szimfónia részlet szól, maga a szimfónia nagyon népszerű, és van egy címe is ennek a szimfóniának, de most nem a címadó tételt fogjuk meghallgatni. A kérdésünk, mi a címe ennek a szimfóniának? Ezt várjuk tehát megfejtésként, nem a szerzőtől származik ez a cím, ennyit még talán hozzáteszek segítségként. SMS-t a 06 30 30 30 160-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@radio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a Rejtvényzenénk, egy népszerű szimfónia lassú tételét hallottuk, második tétel, Andante con moto. Hát annyira nem is volt lassú egyébként, főleg ebben az előadásban. John Eliot Gardiner volt a karmester, az angol barokk szólisták játszottak. A zeneszerző Beethoven, a szimfónia pedig az ötödik szimfónia volt, a C-moll szimfónia. A szimfónia címe, mellékneve pedig Sors. Ahogy ezt nagyon sokan kitalálták, nagyon örülünk neki, hogy ilyen sokan játszottak velünk, és tudták a megfejtést. A három szerencsés nyertesünk pedig Wiesel Gabriella, Horváth Pál Péter és Palotás Bálint. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Nyerteseinket gyártásvezetőnk keresi majd a további teendőkkel kapcsolatban. Ha már Sors, van egy film, ahol a főszereplő család neve Sors, több generáción át követhetjük az ő sorsukat, ha fogalmazhatok így. Vajon melyik ez a film, ha tudják és van kedvük, írják meg nekünk. Hát ez már csak ilyen lárpurlár játék. Következik most egy dal Gabriel Forétól, címe Iszfahán rózsái. Iszfahán ugye egy város Iránban. A verset Charles-Marie Le Comte de Lisle írta, és ezt zenésítette meg Gabriel Fauré. Marina Rebecca játszik, illetve ő énekel, és Mathieu Pordoy játszik zongorán.

Iszfahán rózsáiról énekelt Marina Rebecca. Gabriel Fauré dalát hallottuk, Charles-Marie Le Comte de Lisle versére készült, Mathieu Pourdoy kísérte őt zongorán. Most részlet következik a Harry Potter és az Azkabáni fogoly című film zenéjéből. A zeneszerző John Williams, és ő vezényli az Abbey Road stúdió zenekarát, és hát hallgassuk ezt a tételt.

Részletet hallottunk a Harry Potter és az Azkabáni fogoly című film zenéjéből, és nem véletlenül volt ez a ketyegés a zene alatt, hiszen ez az időnyerőről szólt ez a tétel, hogy az időnyerőt azt Hermione kapja McGonagall professzortól, hogy az összes óráján ott lehessen, mert hát nagyon zsúfolt az órarendje. Azt hiszem, sokan örülnénk egy ilyen időnyerőnek. A film zenéjét John Williams komponálta, előadta az Abbey Road stúdió zenekara, vezényelt a szerző. Antonio Rosetti zenével folytatjuk most a délelőtti zenehallgatást. Két kürtre és zenekarra komponált egy Asdur versenyművet, ebből szól a harmadik tétel, a rondó. Zdenyek Tilsár és Bedřich Tilsár játszik kürtön, ők egy cseh kürt testvérpár volt, a kürt művész testvérpár. Zdenyek volt egyébként a fiatalabb, 1945-ben hunyt el, de ő, elnézést, 1945-ben született, de ő 2006-ban hunyt el. Bátyja Bedřich, ő 1939-ben született, és most 2026 áprilisában hunyt el. A Capella Istropolitana kíséri őket, vezényel František Vajnár.

Antonio Rosetti Azdur versenyművéből szólt a harmadik tétel, a Rondó, előadta Zdenyek Tilsár és testvére Bedřich Tilsár Kürtön, valamint a Capella Istropolitana, vezényelt František Vájnár. Azt kérdeztük néhány perccel ezelőtt a Sors szimfónia kapcsán, hogy melyik az a film, amelyben a főszereplő család neve Sors több generáción keresztül kísérjük a Sors család történetét. Nos, a helyes válasz Szabó István, a Napfény íze című filmje. Nagyon-nagyon sok jó válasz érkezett, örülünk neki, köszönjük szépen. Ugye egyébként eredetileg nem így hívták a családot, hanem Sonnenschein, és aztán az egyik fiú fölvette ezt a nevet, Sors név, és a film végén pedig több generációval később a fiatalember visszaváltoztatja a nevét az eredeti családi névre, Sonnenscheinre. Most pedig Liszt Ferenc zenével galoppozunk át a következő órába. A nagy kromatikus galoppot játssza Cifra György zongorán.

0: Liszt Ferenc nagy kromatikus galopját játszotta Cifra György zongorán.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2 perccel múlt 11 óra. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Most Bach zenéje szól a következő percekben. A 120-as kantátából hallunk egy áriát. Gott mein Lobe dich in der Stille. Miriam Feuerzinger énekel a Bach alapítvány kórusát és zenekarát. Rudolf Lutz dirigálja.

Milyen szép volt ez az ária. Bach 120-as kantátájából hallottunk részletet. Gottmann lobet dich in der Stille. Miriam Feuerzinger énekelt, a Bach alapítvány kórusát és zenekarát Rudolf Lutz vezényelte. Schubert muzsika következik, az E-dur befejezetlen szonáta első tétele, Schiff András zongorázik.

Schubert 157-es jegyzékszámú E-dur befejezetlen szonátájából szólt az első tétel, az Allegro, Schiff András zongorázott. Carl Nielsen Villamos című színpadi kísérő zenéjéből következik most a harmadik felvonás előjátéka. Péter Villamos egy hadnagy volt, a dán királyi handi tengerészet tisztje. A Dán Rádió szimfonikus zenekara játszik, vezényel Tomás Dauskort.

Carl Nielsen Villemos című színpadi kísérő zenéjéből szólt a harmadik felvonás előjátéka, a Dán Rádió szimfonikus zenekarát Thomas Dausgaard vezényelte. Műsorunk végén pedig hallgassuk Josef Lanner a Schönbrunniak című keringőjét, Doráti Antal dirigálja a Philharmonia zenekart.

0: József Lanner a Schönbrunniak című keringőjét hallottuk, a Filharmónia Hungarika játszott, vezényelt Doráti Antal. És ezzel a mai muzsikáló délelőtt véget ért. A zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a hangmérnök Mátyus Ottó volt. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra ebben a nagy melegben. Búcsúzik a műsor vezető Bolla Milán, a viszonthallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája következő adásában Jean-Pierre Rampal fuvolázik. A francia fuvola művész volt az első hangszeres előadó, aki reflektorfénybe helyezte a fuvolát a nemzetközi hangverseny életben. Stílusa óriási hatással volt az utána következő alkotókra. Mesterek órája. Jean-Pierre Rampal. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportrén nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az arckép mai vendége a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya, zeneigazgatója Cifra János, aki 35 éven át vezette a Székesegyház kórusát és zenekarát. Cifra János karnagyja a Salzburgban, a Dóm próbatermében beszélgethettem.

0: mindannyian vándorok vagyunk, mindenki valahonnan jön és valahová tart. Cifra János gondolatait idéztem, aki 35 esztendőn át volt a Salzburgi Dom karnagya zeneigazgatója, és a mai napig szolgál. 1951 szentestéjén született Budapesten, és először építésznek tanult. Végül miként vezetett a zene felé ez az út?
1: Ez a küldetés, illetve a valahonnan jövetel nagyon meghatározó eleme volt az életemnek. Tehát az, hogy én a budapesti Szent Imre templomban első áldozóként minisztrálhattam, édesanyám fönt énekelt a kóruson, vele persze mindenféle egyházzenei eseményeken, a nagy Cecília énekléseken már kisgyerekkorom óta részt vettem. Ez tényleg egy olyan meghatározó élménye volt a gyerekkoromnak is, hogy tudtam, hogy építészetet elkezdem tanulni, és szerettem is, 2 évig városépítészetben voltam tevékeny, de aztán mindig éreztem, hogy ez nem az, ami az életem nagy részét be tudja tölteni, hanem a hit körüli lépések azok, amik a zene keresztül nagyon jól elérhetők és megtehetők, és ez volt tulajdonképpen a nagy beteljesedése aztán ugye a ifjúságom útkeresésének.
0: Azért az építészet a mai napig megmaradt. Éppen tegnap este mesélte János, hogy épp egy építészeti könyvet olvas a templomépítészetről.
1: Igen, hát az olyan megkapó, hogyha az embernek nyugdíjba kell mennie, és akkor lesz ideje olyan dolgokat olvasni, amire már régen rájöhetett volna. De ez speciálisan a Szabó Tibor Imre művészettörténész teológusnak a írása arról, hogy a templomépítészet az tulajdonképpen a Bibliának a nagy jeleneteire épül, tehát egy templomot úgy építenek, hogy megfeleljen a Noé bárkájának a proporciójára, tehát ahogy ott leírja az Ószövetségben, hogy hány méter szélességű, hány méter hossza van. Tudjuk, hogy ez a szimbolikus jelentőség. Pont ez a szimbolikum az építészete vonatkozóan óriási hit igazságokat, illetve hitbeli útmutatásokat ad. Tehát az, hogy az Édenkerttől a Frigyládáig, a Salamoni nagy templom Frigyládáig húzódik az út, tehát az első állomás, ahol még az üdvösségre nem képesek, tehát az bűnbeesés alkalma megváltásig, amíg Jézus Krisztus megjelent a világtörténelemben, az az első állomás, és utána a következő 6 egységben van a Noé bárkája, amit hajónak nevezünk, ezért a templom hajója, ahol a küzdő egyház részt vesz és halad egészen Krisztusig, a főoltár, ami a Frigyládának a helye, és ott az egyetlen fölség, az egyetlen méltóság Krisztus előtt hódol.
0: Salzburgban, a Mozarteumban 80-as években voltak a diákévek. Milyenek voltak ezek? Hogyan emlékszik vissza? Ugye ez a Zeneakadémia után volt, ahol karvezető szakon végzett, többek között Szőnyi Erzsémet, nem sorolom, kik voltak a mesterek.
1: Nagy élmény volt egyrészt, hogy a karvezető szakra annak idején fölvettek az építészkar után, illetve építész tevékenységem közepette. Ami gyerekkori vágyam is volt, én még akkor az orgonára gondoltam, hogy orgona szakon próbálok felvételizni, tehát aztán a konzervatóriumban nem sikerült ez a felvételi, és aztán a karvezetésre később sikerült, és ott olyan emberekkel találkoztam, akik ma többnyire szintén ugye a zenepedagógiában jelentős szerepet játszanak, illetve nagyon-nagyon szép munkát végeznek, és többek meg az egyházzenében. Annak idején nem volt még egyházzenei szak, tehát a karvezetés volt az a gyűjtő tábora azoknak a zenészeknek, akik aztán közben különböző templomokban kórusokat vezettek. Úgyhogy ez volt az első lépés, utána a karmester képzőre szerettem volna felvét, ez megint csak nem vettek föl a Zeneakadémián, akkor még ugye elég kevés ember jutott be oda, és aztán megnyílt egy lehetőség itt a Salzburgi Mozarteumban, úgyhogy az volt aztán a közvetlen kiváltója annak, hogy én 80-ban persze szigorúan csak 2 évre, akkor még csak ilyen posztgraduális módon lehetett engedélyt kapni a minisztériumból, úgyhogy hát 80-tól 82-ig terveztem. Az volt a célom, hogy 82-ben aztán hazatérek egy karmesteri végzéssel.
0: Egy kicsit másképp alakult a diákévek.
1: Igen, hát én visszatértem 82-ben a Győri Kisfaludi Színházba, egy rövid évadig ott voltam, csak aztán 83-ban megházasodtam Regina feleségemmel, akit a Mozarteumban ismertem meg, és akkor itt egy egyházzenei állás megürült, és az egyházzenei referátusnak a vezetése is, az volt a szerencsés véletlen, hogy akkor ezt úgy sikerült összekapcsolni, hogy itt kezdtem el a zenei munkámat, ami még a Dómmal persze nem volt összekötetésben, de ez volt az alkalom rá, hogy aztán Salzburgba települtem.
0: Hogyan nézett ki a Dóm zenei élete annak idején a 80-as években, és hogyan változott az elmúlt években, évtizedekben, amíg Cifra János vezette?
1: Igen, hát mondjuk a dolog értékelését az biztos, hogy másokra kell majd bízni, de hát akik annak idején meg az én vezetésem alatt részt vettünk, azért egy szép ívet lehetett észrevenni az elődeim, akik 1922 óta amatőr kórusokkal dolgoztak, addig megvolt a hivatalos struktúrája az salzburgi érsekség zenei életének. Jól lehet, a Mozart-féle struktúra az már 19. század elején fölbomlott, amikor a herceg érsekség megszűnt, de azután a 20. század elejétől csak amatőr kórusokkal dolgoztak, tehát háború alatt, előtt, utána volt a leghosszabb ideig szolgáló domkapellmester, domkarnagy József Messner, aki sok művet is komponálta dom számára, 43 évig volt domkarnagy. Hát ezt a számot nem lehet elérni persze egy normális körülmények között. Tehát erre nem is törekedett senki, csak aztán az utána jövők szintén szép kórus életet alakítottak ki, és mindig az akkori korszaknak megfelelő társadalmi struktúrákkal is dolgoztak. Tehát, hogyha egyetlen kórus volt például évtizedekig, akit a Domban énekeltet, akkor azok 45-ször felléptek, tehát minden vasárnap, és akkor, ha vendégkórusok jöttek, akkor azoknak maradt az a augusztus között, szeptember elejé időszak, amikor ez a nagy kórus szabadságra ment. Most hát ezen a struktúrán kellett változtatni, mert láttam, hogy olyan kórus ma már nem lehet találni, hogy 45-ször föllép, és minden alkalommal lehetőleg olyan színvonalon énekel, hogy azért ezt egy ilyen nagy elvárásokkal teli katedrálisban képviselni lehessen. Úgyhogy kialakítottuk egy a több oszlopra épülő dombuzikot. A nagy kórus volt, akkor volt egy kis kamara együttes, és volt a szólistákból összeállított kisebb társaság, akikkel. Amikor a négy emelvényt fölépítették újra, az a 91-es, 95-ös évekre nyúlott vissza, akkor lehetett sok mindent a több kórusos literatúrával, ilyen kis csoportokkal is énekelni. Zenekar mindig fontos szerepet játszott, mert ők profik, és aztán a nagy miséken, meg nagy ünnepeken ők szolgáltatták persze a nagy határ, ami alkalom volt arra is, hogy ezt a literatúrát ápoljuk.

0: Mozart koronázási miséjéből szólt a részlet. A felvétel 2014-ben készült a Salzburgi Domban. A Dom kórusát és zenekarát magazinunk vendége Cifra János vezényelte.
1: Mindenképpen beszélünk el az akusztikáról, hiszen hogyha az ember belép ebbe az óriási térbe, ami tulajdonképpen az élete, a munkahelye lett, hihetetlen, lenyűgöző maga a tér. Tehát az akusztika is nagyon különleges.
2: Hogyne, sokan panaszkodnak rá, hogy egy ilyen nagy akusztikában nem lehet énekelni, meg nem lehet zenét, hangszereket hallgatni, mert minden nagyon visszhangos. Viszont még hadd utaljak arra, hogy Mozart miséinek a nagy része, 17-ből 14-et erre a Domra komponált, tehát olyan nagyon nem rosszalhatta az akusztikát, hanem egy olyan nagymester, mint ő, akkor biztos, hogy úgy igazodott hozzá, ahogy ez az akusztika megkívánta. Tehát az én tanulságom ebből az, hogy az akusztikát kezelni kell, és hogyha ezt Mozart tudta a műveivel, mert komponálásáért csak Mozart, Michael Haydn, vagy előtte Heinrich Ignaz Franz Bieber, meg Georg Muffat, tehát ez nagy szerzői az előző korszakoknak, akkor nem panaszkodni kell az akusztikára, hanem megkeresni azt a lehetőséget, hogy hogy képezzük a hangot, hogy fújjuk meg a trombitát, hogy játszanak a hegedűsök ahhoz, hogy egy pontra vigyék a hangzást, és aztán a kihangzással is kalkuláljanak, tehát dolgozzanak, tehát ami a megfújt, vagy a meghúzott, megénekelt hang után jön, annak is még egy nagy szerepe van.
1: A domkórussal, a liturgia zenei ellátása mellett és a domkoncertek mellett igen sok turnén vettek részt. Európa számos városában jártak, ezen kívül New Yorkban, Tokióban. Mi minden volt ennek a jelentősége?
2: Amit már említettem, hogy áttértünk arra, hogy nem minden vasárnap éneklünk. Ez azzal is járt, hogy sok vendégkórus is jött ide hozzánk, aki jelentkezett és szeretett volna énekelni, és akkor persze ki lehetett választani azt, hogy kik azok, akik a 10 órási misére alkalmasak, és ezektől jó részt jöttek aztán olyan meghívások, ahova mi mehettünk külföldre, tehát ez nem egy agentúra keretén belül zajlott, hanem sok ilyen barátság szövődött partner kórusokkal. Tehát ilyen volt a tokiói, onnan jött minden évben egy időben egy nagy japán kórus Salzburgba, vagy a montreali kapcsolatunk, ahol a régi kórusvezetőn Takács Miklós, aki pár évvel ezelőtt elhunyt, ő ott tanította az egyetemen, és vezette a ottani kórusát, úgyhogy ő hozzájuk kaptunk egy meghívást. És aztán hát körülbelül olyan 40 túrán voltunk, ami néha repüléssel, néha hosszú buszutazással egybe kötve, de hát tényleg, hogy Európa sok-sok nagyvárosában, meg kisebb helyein. Tehát így adódtak ki ezek a baráti kapcsolatok tulajdonképpen, és aztán az meg még jobban emelte a fényt, hogy hát egy Notre-Dame-ban, még a régi Notre-Dame-ban énekelhetünk, egy nagy misén, vagy a Szent Péter Bazilikában, Rómában az első olyan misén énekeltünk Mozart requiemet, ahol a liturgiáért felelős bíboros, Noé bíboros vezette a misét, és mondták nekünk, 1991-ben volt ez, hogy addig még nem volt példa, hogy Mozart requiemet a mise keretein belül énekeljünk. Tehát sok-sok ilyen élmény összeadódott. Most a nyugdíjba vonulásom után egy nagyon kedves énekkari tag összeállított egy 2 kötetes könyvet, amiben le vannak írva ezek az utazások minden részleteiben.
1: 3 pápai szent misén is szolgált Cifra János. Budapesten Ferenc pápa látogatásakor is ott volt. Ez különleges, mert ugye pont most volt pár órája itt Salzburgban Ferenc pápa gyászmiséje, amikor beszélgetünk. Gondolom ezek kiemelkedő pillanatok voltak az életében.
2: Talán hadd kezdjem egy nagyon régi legendával, hogy így mondjam, a Benedek pápa írta a könyvében, hogy az édesapjával gyerekként járt a Salzburgi Domban, és amikor az első koronázási mise hangjait hallotta, akkor a szíve megdobbant, és azóta emlékszik erre az élményre, amit itt ifjú emberként a Salzburgi Domban élt. Azután ő volt már prefektusként is itt, mint szónok, illetve mindenféle tudományos társulatoknak a celebránsa. Azóta a Salzburgi Hochschulwoche ünnepi szónokaként is járt erre, akkor még nem volt pápa. Utána a II. János Pál pápa 2 látogatását szervezhettem zeneileg, illetve hát zenéltünk mind a 2 alkalommal egyszer kinn a Dom melletti nagy téren, mert az 20 000 ember jelenlétében volt, és a másik meg benne a Domban egy Mozart misével. És hát most, amikor a Ferenc pápa Magyarországon látogatott, akkor pont vonaton ültem, amikor telefonon fölhívott a Sapszon Ferenc tanár úr, és megkérdezte, hogy lenne időm beszállni ebbe a kis közösségbe, ahol 6-7 karnagy vezette az ünnepi zenmisének a zinejét. Hát persze, mondom, hát nem is kell vele nézni a naptáromba, persze, nagyon szívesen jövök, és hát örömmel vállaltam, ez tavaly áprilisában volt a Kossuth téren.
0: Ez a szolgálat a mai napig tart, amit hosszú évtizedekkel ezelőtt elkezdett, hiszen a mai napig szervez akár a Salzburgi Domba magyar vendégkórusokkal zenei szolgálatot, koncerteket, orgonál, sőt, kurzusokat is tart. Mi az, ami folyamatosan inspirálja, akár a diákok érkezésekor?
2: Majd, hogy nem olyan az élet, hogyha az ember nyugdíjba megy, akkor azt teheti, amit szeretne. De ez nem hálátlanságban mondom, mert a pályafutásom alatt is rengeteg ilyen örömteli élményem volt, de azért most még egy kicsit, hogy a magánút rohadt kezdjem el, hogy hát a piarista múltam 70-ben írjegységiztem ott, az nagyon befolyásolja azóta is kialakult liturgikus elképzeléseimet, és hát mondjuk, hogy a mai családi állapotunk 4 gyerek és 10 unoka szintén egy nagyon fontos része a napi rendemnek, illetve a heti rendemnek. Viszont amit most fontosnak tartok, az egy talán olyan leszűrődése az eddigi tapasztalatoknak, hogy most már úgy be kell osztani, hogy mi az, ami fontos a hátralévő években, meg lehetőségekben, és ebbe egyre inkább azt érzem, hogy a mai világnak, minden évnek, minden évtizednek megbukott a nehézségei, de az, hogy egy kis aggállyal nézve az, hogy mennyire eltűnik a hit az emberekben, az a hit, ami tulajdonképpen az éltetőnknek kell, hogy legyen, mert ez a része az életünknek lehet, ez még olyan hosszú is, de ez csak egy kis előjátéka annak, amit az örök élet ígér nekünk, és hogyha ezt komolyan vesszük, akkor nem csak prédikálnunk és beszélnünk kell, hanem állandóan nap mint nap úgy számunk kell kérnünk magunkat, hogy tényleg komolyan bízunk-e Istenbe, és örülni tudunk-e annak, amit ő nekünk készít.

0: Mozart koronázási miséjéből szólt a Glória tétel. A felvételen a Salzburgi Dóm kórusát és zenekarát magazinunk vendége Cifra János vezényelte. Egy misszió, ami elkezdődött 1951. december 24-én.
1: Hát ez egy nagy ajándék, és persze erről az ember nem tehet, de hogyha gondolom, ez olyan, mint minden hivatás, és különösen a lelki hivatások, hogyha az ember úgy érzi, hogy a lelkében megkapta, akkor ennek nem mondhat ellene, mert az nagy mulasztás lenne.
0: Ugye 2022 óta a Szent Sebastian templomban lát el liturgikus szolgálatot, orgonál, vezeti a kórust, és itt ugye tradíció is latin liturgikus szolgálat van, ugyanúgy, mint annak idején, gyermekkorában, fiatal felnőttként.
1: Ennek a közvetlen kiváltója az volt, hogy amikor itt a Dómba nyugdíjba mentem, a második fiunk, aki latin-magyar tanár, ott orgonált, és a Gregoriánt énekelte. Nem képzett zenészként, de nagyon-nagyon benfentesként. Ő a magyar régi liturgia körökkel is kapcsolatban van, meg az egyházzenei tanszak némelyik tagjával, és az ő meghívására mentem én tulajdonképpen Szent Sebastianba, és azóta örömmel néha csak ketten, néha hárman énekeljük a propriumokat végét. És hát ez persze az, hogy az én fiam megmutatja nekem most azt, hogy hol a jövő, az nagyon megható volt, mert valamikor megpróbáltam időt rávezetni erre az útra, de hát innen látszik, hogy ez nincs az ember kezébe, hogy a gyerekek merre fejlődnek, hanem nagyon örömmel el kell fogadni azt, hogy ez így alakult. De a piarista múltomnak meg a kántorképzés múltonnak egy nagyon fontos folytatása ez, ahol megtanultuk, hogy minden vasárnap együtt jártunk a misére, az egész osztály zártan bevonult a kápolnába, és akkor kötelező volt ott a misére járnunk, amit a mai egyházi iskolákban egy kicsit az itteniekben Magyarországon most kevés tapasztalatom van, de azt látom, hogy ha a vasárnapi misé látogatást nem veszik komolyan, akkor valami olyan darab törik le a nevelésből, ami aztán életükre is kihat, úgyhogy gondolom, hogy ezeket az alapokat úgy jó újra megtalálni.
0: És közben úgy hallom, hogy megérkeztek a fiatalok a Kodály Zoltán Magyar Kórus iskolából, hiszen a Salzburgi Dóm ünnepi miséjére készülnek, tehát nekünk is lassan be kell fejezni a beszélgetést. Hogyha lenne egy angyal és három kívánság, mi lenne az a három kívánság? Mi az, amit nagyon szeretne?
1: Mindig a Te Deumnak ez az utolsó mondata jut eszembe, akkor, amikor izgalmas pillanatok vannak az életben, legyen ez zene, vagy bármi más, non confundar in eterno. Tehát, hogy ne szégyenüljek meg a vállalt feladataim közepette, hogy az Isten annyi erőt adjon, hogy amit rám tesz, illetve amit úgy érez, hogy meg tudok oldani, hogy ahhoz egy feladat végére juthassak, és hát akkor olyan megnyugvással várom a következő feladatokat is, meg hát az, hogy mi vár még rám az életben.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon hálás vagyok, hogy ilyen messze eljött, és itt beszélhettünk így azokról a dolgokról, ami hát itt az életemben foglalkoztatott. Köszönöm szépen.

0: Kedves hallgatóink, magazinunk mai vendége Cifra János, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya, zeneigazgatója volt. Felvételeinken a Salzburgi Dóm kórusát és zenekarát Cifra János vezényelte. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: A 2025. május 9-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Drámai a rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, ezt a miniszterelnök közölte. Miközben az előző kormány 3,7, majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja 7%-ot. Magyar Péter a hétvégi háromnapos informális kormányülésről szólva elmondta, a többi között a gazdaság újraindításának feltételeiről, a kiemelt beruházásokról, az átvilágítások első eredményeiről, a közmédiáról, a külpolitikai feladatokról és nemzetbiztonsági kérdésekről egyeztettek. Az eddigi adószakmai elnökhelyettes lesz a NAV új elnöke. Tamásné Cineget Csilla célja a jogkövető adózóknak egyszerű és kiszámítható ügyintézést biztosító, továbbá a költségvetési érdekeket és a tisztességes gazdasági versenyt hatékonyan védő adóhivatal kialakítása lesz, közölte a pénzügyminisztérium. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám, néhány megyében több mint 30%-kal. Nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, de jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma is. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatotta a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű akcióban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek augusztus 10-éig. A programot pénzadományjal is lehet támogatni az adomány.jobbadni.hu oldalon, vagy a 1358-as adományvonal hívásával. Elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat mentőcsapata, hogy segítsen a földrengés sújtotta térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyorssegélyt, gyógyszereket, egészségügyi felszereléseket is vitt magával. A mentőcsapatok még a hétvégén is találtak túlélőket, több mint 30 embert mentettek ki a romok alól. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A végéhez közeledik a hantavírus járvány, közölte az Egészségügyi Világszervezet. Spanyolországban és Hollandiában is lezárult valamennyi érintett számára a karantén és a megfigyelési időszak is. A járvány egy holland luxus üdülőhajón tört ki, amelynek fedélzetén mintegy 150-en voltak. A hantavírussal összesen 13-an fertőződtek meg, közülük 3-an meghaltak. Itthon a sok napsütés mellett legfeljebb északon, illetve a keleti megyékben lehet zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. A hőmérséklet napközben általában 35 és 41, késő este 22 és 30 fok között alakul. Nagy tavaink 26-30 fokosak.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
3: Hozék Ura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Félharmónia.hu.
1: Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
4: Sebő Ferenc vagyok. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tímár Sára generációjának egyedi hangú, kísérletező kedvű énekese. Bár a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszékén szerzett előadói és tanári diplomát, érdeklődési köre kiterjed a népzene határterületére is. Ha a népzenei hagyományt nem valami elkülönített furcsaságnak tekintjük, amelyet egyesek szeretnek, mások nem, akkor kiderül, hogy a zene és tánc egyaránt leginkább a beszélt nyelvhez hasonló struktúrával rendelkezik, és úgy is kell bánni vele. Ugyanakkor, mivel régebbi divatok továbbéléseként régi zenének is kell tekintenünk, historikus popzenének. Ez érthetővé teszi, hogy Kodály miért utalt írásaiban arra, hogy az írásos zenetörténeti emlékek hiteles előadásának fontos forrásai lehetnek a népzenében fennmaradt dallamok, játékstílusok. Ennek a megállapításnak szellemében Tímár Sára rendszeresen közreműködik, különböző történeti zenét, énekelt verseket, valamint úgynevezett világzenét játszó formációkban. Tevékenysége, mint ahogy egyetemet végzett kortársai is azt bizonyítják, a népzene nyelvezetének hiteles megtanulása nem akadálya a művészi szárnyalásnak, sőt, egy nyelv tökéletes birtoklása a garanciája annak, hogy a feltoluló személyes mondanivalót árnyaltan ki lehessen fejezni. Még egy színész sem panaszkodott arra, hogy milyen kár volt, hogy gyerekkorában a beszéd eltanulására pocsékolta a drága időt. Ezek a gondolatok foglalkoztattak, mikor a Zeneakadémia kistermében Tímár Sára és zenekarának karácsonyi koncertjét hallgattam. Lenyűgözött zenélésük biztonsága, játékossága és a közönségre, köztük rám is gyakorolt hatása. Sára, mint ahogy a zenekar túlnyomó része, diákon volt hajdan a Zeneakadémia népzenei szakán, ismerem kezdeti lépéseiket, későbbi pályafutásokat is figyelem. Lenyűgöző, hogy milyen mértékben szárnyalják túl a mozgalom pionírjait, a rendszeres oktatás, valamint kitartó szorgalmuk eredményeképpen. Művészetet, így előadó művészetet sem lehet tanítani. Hiába hitegetnek különféle iskolák elnevezései. Technikát, anyag- és stílusismeretet, grammatikát, szókincset, művészettörténetet, kottalejegyzést, gyors- és gépírást lehet tanítani, és gyakorlatilag.

Kreatív lehetőségeit pedig a Dalinda együttes alkotó alapítójaként keresi. 2018. januárjában jelent meg első szólólemeze, a magyar népzene kiemelkedő előadóinak közreműködésével. Az emlegetett Feljött immár az a csillag című koncert hiteles karácsonyi énekekre épül, de kiegészül egy énekelt verssel és egy református ének átdolgozásaival is. A dallamok alá fölé szerkesztett kíséretek, közjátékok olyan természetesen, játékosan illeszkednek az eredeti témákhoz, hogy fel sem merül az úgynevezett világzenék harsánysága, tudálékossága, az erőszak és az ízléstelenség maga kellető gondolata. Kissé tartottam ilyesmitől megvallom őszintén, mint ahogy a liturgikus zenék unalmától is, de nagy kő esett le a szívemről, mikor az alkalomhoz nemesen hozzásimoló, a mondani valót zenei eszközökkel csak felerősítő szép darabokat meghallottam. Timására nyílt, szépen zengő éneke biztos kapocsként fogta össze a hangszeres alépítményt. Együttese a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszék hallgatóiból alakult 2009-ben, és a rendszeres tanszéki fellépések után döntöttek a további közös zenélés mellett. Elkötelezetten törekednek a Kárpát-medence népzenei kincsének stílushű megszólaltatására, melynek érdekében rendszeresen részt vesznek gyűjtőutakon, határainkon innen és túl. Muzsikálnak táncházakban, különböző formációkban vesznek részt, de zenéjüket elsősorban színpadi szórakoztató muzsikának szánják. Sára így vall az alkotás folyamatáról. Kizökkent világban élünk, de az esztendő jeles napjai keretet adhatnak életünknek. Ebben a rendben kitüntetett helyen szerepel az év vége, amely mindig egyfajta belső összegzést, lezárást, várakozást, újrakezdést jelent számomra. Az adventi készülődés gondolata a néphagyományon túl költőket is megihletett, így lett Nemes Nagy Ágnes verse, a Grillus kiadó által 2020-ban megjelentetett lemez felütése. Szabó Dániel értő és érzékeny zenei megközelítése, a hagyományos karácsonyi énekek tisztaságát megőrizve, új hangképpel öltözteti fel a hagyományos karácsonyi énekeket, lett igaz idézet. A lemez közreműködői Timására mellett Szabó Dániel cimbalom ének, Bolya Mátyás koboz lant, Hargitai Halászi Lehel furúja ütőgardon, Nyitrai Tamás hegedű, Fekete Márton brácsa, Lelkes András bőgő és Sarkadi Szabó Aliz ének. Elsőként Nemes Nagy Ágnes Karácsony című verse hangzik fel Timására és Szabó Dániel megzenésítésében.

0: Feljött immár az a csillag című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2021. december 27-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: A szerkesztő Bolla Milán nevében is köszöntöm Önöket a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Budapesti Fesztivál Zenekar művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük. Közreműködik Eckhardt Violetta, Olá Gyöngyvér és Szefcsik Zsolt hegedűn, Polónyi István mélyhegedűn, Liptai Gabriella Gordonkán, Martos Attila nagybőgőn, Monostori Gábor és Mali Emese zongorán. Elsőként hallgassák meg Darius Milhaud szonátáját két hegedűre és zongorára, opusz 15. Eckhardt Violetta és Olá Gyöngyvér hegedűn, Mali Emese zongorán játszik.

Darius Milhaud szonátáját hallották két hegedűre és zongorára. Eckhart Violetta és Olá Gyöngyvér hegedűn, Mali Emese zongorán játszott. A Budapesti Fesztivál Zenekar művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük a Fesztivál Zenekar próba terméből. A felvétel 2026. február 22-én készült. Johann Nepomuk Hummel, Esmol zongora ötös, opusz 87. Szevcsik Zsolt hegedűn, Polónyi István mélyhegedűn, Liptai Gabriella gordonkán, Martos Attila nagybőgőn, Monostori Gábor zongorán játszik.

0: Johann Nepomuk Hummel Eszmol zongora ötösét hallották, opusz 87. Szevcsik Zsolt hegedűn, Polonyi István mély hegedűn, Liptai Gabriella gordonkán, Martos Attila nagybőgőn, Monostori Gábor zongorán játszott. Kedves hallgatóink, a Budapesti Fesztivál zenekar művészeinek kamara hangversenyét közvetítettük. A felvétel a Fesztivál zenekar próbatermében 2026. február 22-én készült. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Komlós András, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája következő adásában Jean-Pierre Rampal fuvolázik. A francia fuvolaművész volt az első hangszeres előadó, aki reflektorfénybe helyezte a fuvolát a nemzetközi hangverseny életben. Stílusa óriási hatással volt az utána következő alkotókra. Mesterek órája. Jean-Pierre Rampal. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket, a szerkesztő Otmár Dávid. A Lucerni Fesztivál zenekarának hangversenyét közvetítjük Gustav Mahler műveiből. Vezényel Ricardo Sáji. Közreműködik Elina Garancsa. Elsőként Rückert dalokat hallanak. Ne tekints be dalaimba. Hársfa illatot éreztem. Éjfélkor. Szereted a szépséget. A nagyvilágnak én búcsút mondtam.

Elina Garancsa Rückert dalokat énekelt. Kedves hallgatóink, a Lucerni Fesztivál zenekarának hangversenyét közvetítjük Gustav Mahler műveiből, a karmester Ricardo Sáé. Most hangozzék föl a 10. szimfónia.

0: Gustav Mahler 10. szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Lucerni Fesztivál zenekarának hangversenyét közvetítettük Gustav Mahler műveiből. Vezényelt Ricardo Sáji, közreműködött Edina Garancsa. A felvétel Lucernben 2025. augusztus 15-én készült. A szerkesztők Bolla Mirán és Ottmár Dávid, valamint hangmérnök kollégám Molnár Rende nevében is további jó rádiózást kívánok. Madarás Zsoltot hallották, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája következő adásában Jean-Pierre Rampal fuvolázik. A francia fuvolaművész volt az első hangszeres előadó, aki reflektorfénybe helyezte a fuvolát a nemzetközi hangverseny életben. Stílusa óriási hatással volt az utána következő alkotókra. Mesterek órája. Jean-Pierre Rampal. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. 50 nap alatt Magyarország visszatért Európába, közölte a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter a Tisza kormány eddigi eredményei között említette a visegrádi együttműködés újraindítását, illetve a kárpátaljaiak jogainak visszaadását. A kormányfő emlékeztetett, hogy elindították hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és világossá tették, hogy a kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez. Erről is beszélt a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. 5 emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén egy Hamburg közeli kisvárosban, Stádéban. A gyanúsított férfit őrizetbe vették, közölte a rendőrség. A gyilkosságok indítéka egyelőre ismeretlen. Az Európai Unió 5 millió euró segélyt nyújt a venezuelai földrengés okozta humanitárius szükségletek fedezésére. A pénzügyi segítség mellett az uniós humanitárius légihidat is szervez, hogy a legszükségesebb ellátmányt közvetlenül az érintett területekre szállítsa. Az első járat várhatóan már ezen a héten útnak indul Koppenhágából. Fedélzetén menedék építésére alkalmas eszközökkel, víz- és higiéniai felszerelésekkel, illetve oktatási anyagokkal. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretett Szolgálat mentő csapata is, hogy segítsen a földrengés sújtotta térségben. Bázisuk a Caracasi Magyar Ház lesz, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat 10 millió forintos gyorssegélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést visz magával. A kivonuló egységek és az irányító csoportok is megnövelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Szűcs Brigitta a Kossuth Rádióban elmondta, hogy az elmúlt két napban nőtt az esetszám. Néhány vármegyében már több mint 30%-kal. Zavartalan a vízellátás Miskolcon is környékén, de takarékos ivóvíz használatra kérik a lakosokat az önkormányzat vezetői. A szolgáltató, ugyanúgy, ahogy másutt az országban, azt javasolja, hogy senki ne töltsön ivóvízzel medencét, az automosást halasszák el, a kerteket pedig a reggeli, illetve esti csúcsidőszakon kívül öntözzék. A következő napokban Budapesten a 20., 21. és 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatják a szúnyoggyérítési programot. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítenek. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő van az égen, ma az északi középhegységben és a keleti megyékben, holnap pedig a Dunától keletre alakulhat ki, helyenként zápor, zivatar. A hőmérséklet az éjszakai órákban 19 és 25, holnap napközben 36 és 42 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál Fellegi Lénárd, a Bartók Rádió 2-es stúdiójából köszöntöm Önöket. Csík Gabriella, zenei szerkesztőnk és Padi Géza hangmérnökünk nevében is jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak. Programzenét hallunk elsőként a mai élőműsor folyamban, a Fantasztikus Szimfónia zenekari mű acéme szerint epizódok egy művész életéből. A darabhoz Berlioz részletes programot írt, e szerint a zenemű egy szerelmes fiatal művész álomszerű látomásairól, képzeletbeli kalandjairól szól. A Fantasztikus Szimfóniából az 5. tételt idézzük, ez az Álom éj a boszorkány tanyán, Myung Wung Chung vezényli a Bastille Operaház zenekarát.

Liszt Ferencnek is nagyon tetszett a Fantasztikus Szimfónia, Berlioz-zal találkozott is. A Fantasztikus Szimfóniából az 5. tételt hallottuk, elhangzott Álom, éj a boszorkány tanyán. A Bastille Operaház zenekarát Min Wung Chung vezényelte. A zeneszerzést tulajdonképpen csak kedvtelésből, nem hivatásszerűen művelte a következő zeneszerzőnk, Tommaso Albinoni, akinek munkáját halljuk, pedig több mint 50 operát írt, amelyek akkor nagyon sikeresek voltak, de közülük ma alig ismerünk néhányat. Két műforma foglalkoztatta a zeneszerzésben, az opera és a triószonáta, de az ő nevéhez fűződnek az első szóló hegedű koncertek. A hangszerzere terén alkotott, tehát jelentős

se Tommaso Albinoni, az Opus 7-es numero 1-es D-dur koncertójának első és második tételét is meghallgatjuk gyors egymás utánban. A Collegium Musicum 90 hangversenymestere Simon Standage.

Collegium Musicum 90-nel Simon Standage vezetésével hallottuk Tommaso Albinoni D-dur koncertójának első és második tételét. Most Ludwig van Beethoven, Ez-dur, ez egy jő szonátaljaként emlegetett művéből az első tételt hallgatjuk meg, Claudio Arra zongorázik.

Ez volt Ludwig van Beethoven Ezdur szonátájának első tétele Claudio Arrau előadásában. Holasz madrigál következik. A szerző Giovanni Domenico da Nola, ő 1510 körül született, nagyon keveset tudunk róla, olasz mester volt. A Hilliard ének együttessel hallgatjuk tehát egyik madrigáját.

0: Giovanni Domenico Danula volt a szerző, a Hilliardének együttessel hallottuk egy madrigáliát. 15 óra 32 perc.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Következik zenei újdonságunk hosszabb lélegzetvétellel. Spanyol nagybőgősnek, Ucia Martínez Botanának úgy hallgathatjuk Mendelssohn zenéjét, mint még soha, áll a lemez ajánlójában. A fiatal spanyol csellóművésznő ugyanis a vonós négyes középpontjába csellót helyezi átirataival. Botana nem mellesleg a Camerata Baltica és a Weinberger Kammerorchester szólamvezetője, három kivételes muzsikustársával rögzítette az albumot. Úgy formálja Mendelssohn zenéjét, hogy ez nem billen ki az egyensúlyából, és mindeközben hű marad az eredeti megszólalás és a zene szelleméhez, írják róla. Felix Mendelssohn Bartholdy F-moll vonós négyesének második tételét halljuk tehát a művésznő új lemezéről.

Uszia Martínez Botánát, tehát a Gordon Kaszolávát nagybőgőre adaptálta, ő játszott tehát nagybőgőn, Szergej Osztrovszki pedig hegedűn, illetve Alexander Kagan szintén hegedűn, és Noemi Pielbaráda pedig brácsán. Ki volt a szerző? Azt nem mondtam. Ugye Félix Mendelssohn Bartholdy és az F-molvonos 4-es második tételét hallottuk lemezújdonságként. Joseph Haydn C-dur szimfóniájának első tételével folytatjuk a műsort, ez a 97. a sorban, a Nikolaus Esterházy szimfónia Drahos Béla vezényli.

A Nikolaus Eszterházy szimfónia előadásában Drahos Béla vezetésével hallottuk Joseph Haydn 97. C-dur szimfóniájának első tételét. Joseph Rheinberger szextettjéből most az utolsó következik. A finálé Gyöngyösi Zoltán, Csizmadiai Czak, Lenyán Csaba, Cserna Magdolna, Bizják Gábor és Csénagy Ildikó szólaltatja meg.

József Reinberger volt a szerző, és a szextetjének utolsó tételét hallottuk. Gyöngyösi Zoltán fuvola, Csizmadiaica oboa, Klenyán Csaba klarinét, Cserna Magdolna fagot, Bizsák Gábor kürt és Csina Gyildikó zongora művész előadásában. Niccolò Paganini negyedik kapriszával már át is lépünk a következő 60 percbe, James Innes hegedűjátékát élvezhetjük.

0: James Innes előadásában hallottuk Niccolò Paganini negyedik kapriszát. Fél perccel múlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Több különböző jellegű eseményről is szót ejtek az óra elején, például a jazz szerelmeseinek fontos lehet, hogy Charles Lloyd, a Grammy-díjas szaxofonos és fuvola művész, több mint 6 évtizede formálja a kortárs jazz történetét, és ma is ugyanolyan inspiráló alkotóerővel van jelen a nemzetközi zenei életben, mint pályája kezdetén. A 88 éves művész alkotói energiája továbbra is töretlen a Momkult színház termében július 1-én, tehát most szerdán 20 órától lép fel kvartett formációba. És a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertjével kezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok 75. évada. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Hősök Hajnala című produkciója is látható majd. Július 10-től 4 előadásnappal visszatér az előző évad sikeres műzikelje, a 3 testőr. A Budafoki Doknányi Zenekar július 24-én a Cinefonik című előadásával érkezik a Dom térre. Az évad az Erkel Színház produkciójával a több mint 20 éve töretlen sikerű Broadway-jel, a Wickeddel zárul. És az operát hagytam utoljára. Július 31-én és augusztus 1-én Bizé Carmennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott slágeroperája, kétszerese jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. Most hallgassunk Bizé Carmennyéből egy nagyon ismert kórus részletet, a René Duclos kórus énekel, Georges Prêtre vezényel és a Párizsi Opera zenekara felvételét halljuk.

Bizé Carmenjéből szólt az induló a René Duclos kórussal és a Párizsi Opera zenekarával Georges Prétry vezényletével. Félix Mendelssohn Bartholdy B-dur vonós szimfóniájának első tételével folytatjuk mai összeállításunkat, az Európa Galántét Fabio Biondi vezényli.

Félix Mendelssohn Bartholdy B-dur vonos szimfóniájának első tételét az Európa Galantéval, Fabio Biondi vezényletével hallottuk. Most Muzio Clementi a szerző, ugye Mozart kortárs volt, az A-dur szonáta harmadik tételét, nem, összesen két tételes a mű, tehát az utolsóját halljuk Howard Shelley előadásában.

Muzio Clementi, a zongora virtuóz Ádur szonátájának második tételét hallottuk Howard Shelley előadásában. Következzék a Santa Lucia Lontana című dal Luciano Pavarotti előadásában, a bolognai színház zenekarát Giancarlo Chiaramello vezényli.

Santa Lucia Lontana, ahogy Luciano Pavarotti énekelte, Bolognai Színház zenekara játszott Giancarlo Chiaramello vezetésével. Most pedig a Wien Ensemble fogja megszólaltatni Franz Schubert Deutsche Musik Számban 580-as B-dur polonézét.

könnyed muzsikákat hallottunk az iménti 10 percben, az előbb Franz Schubert B-dur polonéze szólta a Wien Ensemble előadásában. Most Claude Debussy a szerzés, az elfelejtett képek utolsó tétele következik, utolsóként a játék előtt. Kocsis Zoltán az előadó.

0: Claude Debussy elfelejtett képek sorozatából hallottuk a harmadik tételt Kocsi Zoltán előadásában 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkezett a délutáni feladvány ideje. Van 2 páros belépőnk, az egyik egy pesti koncert, a másik pedig egy szegedi lehetőség, és egy tárgyeremény, ami az Új Művészet 2026-os 3. száma a tartalomból. Égi és földi csavargások, Frankenstein szörnyei, Velence 2026, Z-generáció, kertek eperfával és anélkül, külföldi izgalmak. És a belépők július 1-ére szól az első, tehát most szerdára, 20 órától az Opus Jazz Klubba, Naron and Friends. Kaspar Thorpe és Babcsán Bence folyamatosan bővülő repertoárjának gerincét magyar és balkáni népzenék hangzás világában merítkező szerzemények, illetve feldolgozások alkotják. Ezen a koncerten vendégként csatlakozik hozzájuk Smuk Tamás és Mantzourakis Nikolász, akikkel kedvenc bolgár, román, örmény, macedon, görög és saját dallamaikat szólaltatják meg. A műsort magyar Bori Igéző énekhangja teszi még emlékezetesebbé. És csütörtökön, azaz július 2-án 20 órától Szegeden a Püspöki Székház udvarán a Filharmónia Magyarország rendezésében lesz koncert Domkerti Zenés Esték címmel. A Szeged Trombon Ensemble játszik, a művészeti vezető Gyivicsán György, Ludwig van Beethoven Egmont nyitánya, ugyanúgy hallható, mint Giovanni Gabrieli alkotása, vagy John Williams szerzemény. Nagyon különleges műsor, Astor Piazzolla kompozíció, vagy Queen darab is elhangzik. A tárgyereményt mondtam már, úgyhogy az elérhetőségekkel folytassuk. 06 30 30 30 160 az SMS szám, és muzsikálódélutánkukacradio.hu az e-mail cím, azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy írják, hogy szerdára az Opus Jazz Klubba, vagy csütörtökre Szegedre szeretnének eljutni, de választhatják az Új Művészet említett számát. Isten éltesse születésnapján Anne-Sophie Mutter német hegedűművésznőt. Néhány szót szólok róla, mielőtt egy ismert ciklusból idézünk, már igen fiatalon megmutatkozott zenei tehetsége, gyermekként lépett fel szerte a világon szólistaként Herbert von Karajan támogatásával. Mendelssohn és Beethoven hegedű versenyei hatására döntött úgy, hogy a hegedű lesz a hangszere. Mindösszesen 22 éves volt, amikor a londoni Királyi Zeneakadémia tiszteletbeli tagjává és a Nemzetközi Hegedű Tanulmányok Tanszékének vezetőjévé választotta. Számos darabot írtak, vagy ajánlottak kifejezetten neki. Említek egy pár szerző, Dütiő, Penderecki vagy Lutoszlavski. Többször is játszotta a Mutter Vivaldi 4 évszak ciklusát. Idézzünk 3 tételt, tehát egy teljes évszakot a műből. Melyik évszakban járunk? Így szól a kérdés. Majdnem 11 percük lesz válaszolni, egy évszakot kell elküldeniük. Antonio Vivaldi tehát a szerző Anne-Sophie Mutter szólójával és a Trondheim Soloists felvételén hallgatjuk ezt a bizonyos évszakot, és erre vagyok kíváncsi.

Antonio Vivaldi négy évszak ciklusából a nyár szólt, tehát az évszakra voltam kíváncsi. A Gimol volt egyébként az alaphang, nem Anne-Sophie Mutter hegedült, aki ma születésnapos, a Trondheim Soloists norvég vonószenekar koncertált vele. Kaszás Mária, Nagy László és Kádár Berta a nyertesünk, gratulálok nekik. Többen írták, hogy szerettek volna inkább Telet, legalább zenében erre a nagy melegre. Hát most a nyár sikerült. Folytassuk Frédéric Chopin Ázdúr etüdjével a műsort. Ez az Opus 25 numero 1-es darabja, ami a hárfa, és így Beatrice Rana zongora előadásában hallgatjuk meg ezt a Chopin művet.

Chopin opusz 25-ös numero 1-es ázdur etüdjét hallottuk Beatrice Rana előadásában. Most Johann Sebastian Bach 1067-es BWV számú Hámol zenekari szvittjéből a Rondó, a Sarabande és az első és második burré hangzik el.

Márkán Tájfúvala játékával és a Le Concert de Nation felvételén Jordi Savall vezetésével hallottuk Johann Sebastian Bach 1067-es BWV számú Hámol zenekari szvittjének három tételét. Most Rossini Messa di Gloriájából a 10. tétel következik Francisco Arraiza énekel.

0: Francisco Araiza énekelt szólót, a San Martín in the Fields kamarazenekart és énekkart Neville Marriner vezényelte, Rossini Messádi glóriájából a 10. tételt hallottuk.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol az a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. A Tisza kormány első 50 napjának eredményeiről is beszélt a miniszterelnök napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a többi közt önálló minisztériumot kapott az egészségügy és a vidékfejlesztés, megkezdték a gyermekvédelem átalakítását, a nevelőszülői hálózat bővítését, és elkezdték a kórházi állapotok átvilágítását. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Rétvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. A politikus hiányolta az áfa csökkentését, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Emellett kifogásolta, hogy az ígért azonnali 25%-os pedagógus béremelés helyett egy 0,4%-os béremelés történt. A kormány nem a jogállamot akarja helyreállítani, hanem kifejezetten távolodik a demokratikus jogállam fogalmától, reagált Magyar Péter felszólalására a Mi Hazánk frakció vezetője. Torockai László szerint a parlamenti képviselői mandátum hosszának korlátozása például Európában a népképviselet korlátozását jelenti. Javul tovább a fővárosi agglomeráció éjszakai közlekedése, erről tájékoztatott a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal. Ismét hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2. és 4. között mások mellett Geszti, Bialex és a Schlepp, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hévjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon, valamint a rendezvény közösségi oldalán érhető el. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki egy-egy záporzivatar. A szél gyenge marad, de zivatar környezetében viharossá válhat. A csúcshőmérséklet 37 és 42 fok között alakul a holnapi napon.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
5: Nemzetközi Bartók Kórus verseny Debrecenben. Július 2-ától 4 napon át ismét a világ legkiválóbb kórusai mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt. Kövesse a 30. jubileumi versenyfordulóit a helyszínen vagy a Papagéno online felületein.
6: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál köszöntöm a most adásba kapcsolódó hallgatókat is. Joseph Haydn C-dur gordonka versenyének harmadik tételével indítjuk ezt a 60 percet. Sol Gabetta játssza a gordonka stimmet, a bázeli kamarazenekar vezetője Szecsó Komely.

József Haydn C-dur Gordonka versenyének harmadik tételét hallottuk Sol Gabetta szólójával és a Bázeli Kamara zenekar felvételén. Most Robert Schumann lesz a zeneköltő, és dalcsokor következik. Az idegenben, az erdőben és a tavaszi éj hangzik el. Printervel énekel, Marco Martinu játszik zongorán.

Egy törzshallgatónk írja, hogy Brinterfeldt és feleségét, a Hárfa művésznőt zenésztársaival együtt volt szerencsém látni, hallani nyereményeggyel a kismartoni Eszterházi kastély Haydn termében pár éve. Hatalmas élmény volt. Szerencsés ember. A Műpás koncertjéről is nagyon jókat hallottam, bár én magam nem hallottam őt élőben sajnos, de az is lehet, hogy nem is egyszer volt a Műpában Brintervel, majd cáfolnak vagy megerősítenek. Tehát Brintervel énekelt, Malcolm Martin játszott zongorán, Robert Schumann opusz 39-es dalcsokor című kompozíciójából hallottunk hármat. Giovanni Battista Pergolesi G-dur fuvola versenyéből következik az utolsó két tétel, a második a mű lassú tétele innen. Indulunk.

Giovanni Battista Pergolesi G-dur fuvola versenyének második és harmadik tételét hallottuk Enrico Di Felice fuvola játékával és az Apoteózi együttes előadásában. Köszönöm szépen, volt, aki megerősített Brindervel tavaly a budapesti Wagner napokon adott ária estet. Sajnos mi nem voltunk ott, de később leadta a Bartók Rádió, szerencsére meg tudtuk hallgatni. Folytassuk a műsort Enrique Granados spanyol kapricsójával, opusz 39, Pia Gris és Matthias Kléger játszik gitáron.

0: Ismét könnyed dallamokat hallottunk. Enrique Granados volt a szerző, az Opus 39-es spanyol capriccio szólt Pia Gris és Matthias Kléger előadásában. 17 óra 33 perc.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Megjelent Borbén László zongoraművész legújabb lemeze, amely igazi zenei kuriózum és világpremiér is egyben. A lemezen Bartók Béla második és harmadik vonós négyesének szóló zongora átiratai hallhatók, amelyeket Dargai Marcell és Tornyai Péter kifejezetten Borbély László számára dolgozott át. Az album nem csak a vállalkozás unikális jellege miatt különleges, hanem azért is, mert teljesen új megvilágításba helyezi a bartóki remek műveket. A lemez méltó folytatása Borbély László rendkívül produktív munkásságának, amely magában foglalja többek közt Bach, Messiaen, Liszt és Chopin műveinek felvételét, valamint Bartók zongora versenyeket is. Egy korábbi lemezéről idézünk Borbély Lászlónak, Liszt Ferenc nevét említettem, az imént két csárdásából az elsőt halljuk a zongora művész előadásában.

Liszt Ferenc két csárdásából az elsőt hallottuk Borbé László előadásában. Niccolò Piccini mondhatni legsikeresebb olasz operájából, a Jó lányból következzék részlet, egy felvészült nő haragját Bruno de Sá férfi szoprán előadásában hallgatjuk meg, Francesco Corti vezényli az Il Pomodoro együttesét.

Niccolò Piccini volt a szerző, és a Jó lány című alkotásából szólt részlet Bruno de Sá férfi szoprán hangját hallottuk, az Il Pomodoro-t pedig Francesco Corti vezényelte. Most az előadóink Andreas Hefliger, zongoraművész és a Takács Vonós négyes, Antonin Dvorák, Opus 81-es Ádúr zongora ötösének fináléja szól még nem utolsóként a mai műsorban.

Andreas Häfliger és a Takácsfonos négyes felvételét hallottuk, fotót is kaptam róla. Antonin Dvorák A-dur zongora ötösének fináléja után következik Domenico Cimarosa G-dur koncertátéjának első tétele, Heinz Holliger átdolgozásával és szólójával, mellette Orel Nicolét is halljuk, illetve St. Martin in the Fields kamarazenekart.

0: Csima Róza G-dur koncertantéjának első tételét hallottuk a műsor zárásaként Orell Nikol és Heinz Holliger szólójával. Köszönöm a kitüntető figyelmüket.
1: Műsorajánló. Száztíz éve született Birkás Lilián operaénekes. A Prágában született magyar szoprán Európa számos operaházában énekelt, pályája kezdetén mezzoszoprán szerepeket, később lírai-drámai szerepeket. Birkás Liliánra emlékezünk, ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák adásában Anda Géza zongora művész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Ehhez hasonlóan szép zongora hang csak nagyon-nagyon kevés van a világon. És ezt nem csupán a rendkívüli technikai tudással, kimagasló billentés kultúrájával érte el.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. Vivát, Kreszkát, Floreát. Július 2-a és 5-e között él, növekszik és virágzik a dal, az éneklés öröme Debrecenben. A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny gála hangversenye szól. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagy termét. Július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
3: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Bolla Milán. Mai összeállításunkban Jean-Pierre Rampal fuvolázik. Először hallgassuk Antonio Vivaldi D-dur fuvola versenyét. Jegyzékszáma 428. Közreműködnek a velencei szólisták, vezényel Claudio Simone. A felvétel Velencében a San Giorgio templomban készült 1966-ban.

Antonio Vivaldi 428-as edzékszámú D-dur fuvola versenyét hallottuk. Előadta Jean-Pierre Rampal, közreműködtek a velencei szólisták Claudio Simone vezényletével. Következik Johann Sebastian Bach G-moll koncertója, jegyzékszáma 1056, Milan Munklinger átiratában. A szólista továbbra is Jean-Pierre Rampal, közreműködik az Arcere di Viva együttes. Művészeti vezető és csembalon közreműködik Milan Munklinger. A felvétel Prágában, a Suprafon stúdiójában készült 1982. december 17-e és 19-e között.

Johann Sebastian Bach 1056-os jegyzékszámú G-moll koncertóját hallottuk Milan Munklinger átiratában. Előadta Jean-Pierre Rampal fuvolán, közreműködött az Ars Rediviva együttes. Művészeti vezető és csembalon közreműködött Milan Munklinger. Következik Mozart 314-es köhüjegyzékszámú D-dur fuvola versenye. Előadja Jean-Pierre Rampal, közreműködik az izraeli filharmonikus zenekar. A karmester Zubin Mehta. A felvétel Tel Avivban a Mann Auditoriumban készült 1988-ban.

Wolfgang Amadeus Mozart 314-es köhjegyzékszámú D-dur fuvola versenyét hallottuk. Előadta Jean-Pierre Rampal és az izraeli filharmonikus zenekar, vezényelt Zubin Mehta. Most hallgassuk Gabriel Fauré Szicília anyját, opusz 78. Közreműködik Marielle Nordman hárfán. A felvétel 1987-ben készült.

Elhangzott Gabriel Fauré Sicilian, opusz 78. Előadta Jean-Pierre Rampal fuvolán, Marielle Nordman hárfán. Összeállításunkat Jules Massenet Thaïs című operájának részletével folytatjuk. Meditáció. Jean-Pierre Rampal átirata. Jean-Pierre Rampal játszik fuvolán, közreműködik a Royal Philharmonikus Zenekar. Vezényel Placido Domingo. A felvétel Londonban, az Abbey Roadon, az EMI 1-es stúdiójában készült, 1985 májusában.

Elhangzott Jules Massenet Thaïs című operájából a meditáció. Jean-Pierre Rampal játszott a fuvolán saját hátiratában. Közreműködött a londoni Royal Philharmonikus Zenekar, vezényelt Placido Domingo. Összeállításunk végén részleteket hallunk Claude Bolling második szvittjéből, fuvolára és jazz trióra. Előadja Jean-Pierre Rampal fuvolán, Claude Bolling zongorán, Pierre-Yves Soren bőgön és Vincent Cordelet dobon. A felvétel Párizsban, a Davout stúdióban készült 1986-ban.

0: Részleteket hallottunk Claude Bolling második szvittjéből, fuvolára és jazz trióra. Előadta Jean-Pierre Rampal fuvolán, Claude Bolling zongorán, Pierre-Yves Soren bőgön és Vincent Cordelet dobon. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája című műsorunkban Jean-Pierre Rampal játszott fuvolán. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bolla Milán.
1: Műsorajánló. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsejközpontból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 110 éve 1916. február 5-én született Birkás Lilian Liszt-díjas operaénekes emlékét idézzük Boros Attila beszélgetésével. A felvétel dátumát ugyan nem tudjuk, de az idős művésznő elegánsan, kedvesen, nagyon szép történetekkel idézi fel pályafutását.
3: 1944. júniusában kellett volna utolsó vizsgámat tennem a Zeneakadémián, operatanszakból. Ez a vizsga rendszerint az operaház színpadán zajlik, zenekarral, kosztümben, közönség előtt, de ez a vizsga az én évfolyamomnál a háború miatt elmaradt. Kezünkbe nyomták a oklevelet, és azt mondták, hogy csináljunk, amit tudunk. Hát ezért aztán bevonultunk az operaház főtitkárához, Magyar Bálinthoz, és kértük, hogy Márkus Lászlónál, az igazgatónál eszközöljön ki nekünk egy meghallgatást. Hát ha nincs is zenekar, meg nincs is közönség, de hát legalább, hogy a színpadon énekelhessünk. Ez meg is történt, produkáltuk magunkat zongora kísérettel, de azt mondták, most aztán várjunk, amíg értesítenek, de nem értesítettek. Ellenben az történt, hogy közben Márkus László lemondott, és augusztus 1-től Lukács Miklós lett az operaház igazgatója, aki minket hát nem is hallott. Akkor megint bementem a Lukács Miklóshoz, és kértem, hogy nem tudom, hogy is magyarázzam meg, hogy szerződtessen engem. Meglátja, nem fog velem rosszul járni, én mindenféle kis szerepet is boldogan elénekelek, és hasznomat fogja tudni venni. És erre a Lukács Miklós azt mondta, hogy ha annyi hangja van, mint amennyi esze, akkor biztosan. És adott nekem egy ösztöndíjat. Az ösztöndíj nem volt sok, de bekerültem az operába. Hát akkor egy csomó kis szerepet kaptam, háromszor, négyszer a színpadon voltam hetenként, alig kellett énekelni, viszont nagyon sokat tanultam. Egyik első szerepem két volt, Pinkerton neje, szintén nem egy énekes szerep. A rendező Nádasdy Kálmán nem miattam volt a házi színpadon a próba, hanem a Rigó Magda miatt, aki akkor állt be, mint Csocsoszán, és akkor egy néhány új, kisebb szerepet is kiosztottak, hogy ha már próbálunk, hát hadd próbáljon más is. Ez a próba harmadik felvonáshoz, amikor kerül, akkor Kálmán odajött hozzám, és azt mondta, maga itt áll egy fa alatt, nagyon sajnálja a pillangót, ne lógassa a kezét, tegye a keblére. Jó, elrohant. Valaki mással beszélt, hát persze fontosabb utasításokat kellett adnia. Megint visszarohant, megint elmondta a szöveget. Megint elrohant, mert a kottát kellett megnéznie, mert egy régi kiadás volt, és a többi. Megint odajött hozzám, akkor azt mondtam, hogy kérem, én ezt már elsőre is megértettem. Egy kicsit megdöbbent, mondjuk ez azért ez nagyon szemtelen volt egy kezdőtől. Aztán ő is elnevette magát, és hát nem vette rossz néven. Csak 45-ben indultak el aztán a főszerepek. Nem volt egy könnyű dolog, de sok volt, szép volt, nagyon szívesen csináltam. Az első főszerepem a Rózsalovag volt. Hát egy Octavia. Rendes ember Rózsalovaggal kezdi a pályáját, ugye? De ez nem volt olyan egyszerű azért. A Rózsalovag Oktáviányát 45 őszén kaptam meg, de ugyanakkor kiosztották három másik, illetve kettő-hárman voltunk összesen két másik kolléganőmnek is, akik a szereppel már készen voltak, nagyon szép hangú énekesnők. Én pillanatban jó érzésben voltam, hogy ezek már úgy is tudják, majd mire érább kerül a sor, én ezt bőven meg fogom tanulni, szóval egy kicsikét lezseren vettem a dolgot, nem nagyon készültem el vele. És akkor Ferencsik egy alkalommal magához kérette ezt a három énekesnőt egyenként, és meghallgatta őket. És legnagyobb rémületemre a végén közölte velem, hogy én fogom csinálni, de ez 45 októberre volt, és 46 januárjában volt a bemutató. Hát akkor aztán nekem egy privát korrepetitort utaltak ki, és én 7 nappal át éve kellett, hogy tanuljam a rózsalovagot, de én úgy begyulladva soha nem voltam, mint azon a premiéren, az borzasztó volt. És érdekes módon ez a feszültség, ez maradt bennem a többi előadáson is. Mindig az elején, a kezdetnél az, ott nagyon drukkoltam. Pedig nem voltam drukkos különben.
4: Szerette Anna Drág szerepeket?
3: Nem is tudom. Azt nem kérdezte tőlem senki, hogy szeretem-e. Az volt rám kiosztó.
4: De én most kérdem, hogy szerette.
3: Én szerettem. Hát a Kerubin egy bűbáj, a Boris Feodor az egy aranyos, kedves gyermek.
4: Azt hiszem, talán a legnehezebb ezek közül mégiscsak ez az Oktávián.
3: Az Oktávián az nehéz.
4: Fizikailag is, nem csak én.
3: Lábbal kell bírni, igen. Mert az ember reggel felé, este 7-kor odáll.
4: Amikor a színpadon reggel van.
3: És 11-ig áll. Tulajdonképpen még akkor is, a szünetekben is áll, mert akkor átöltözés van, szóval fárasztó szerep. De nagyon szép.
2: A műsor végére tartogatjuk a rózsalovag részletét, most pedig, ha már a kezdetek kisebb szerepeiről is mesélt a művésznő, szóljon részlet Verdi Don Carlosának második felvonásából, amelyben a mennyei hangot énekelte Birkás Lilián.

0: köztudomású, hogy Birkás Lilián Nádasdy Kálmán operai főrendezőnek, majd igazgatónak a felesége. Hogy kerültek össze?
1: Hát az operába.
0: Na, az természetes.
1: Igen. Nem is tudom, hogy kerültünk össze. Hát egyszerűen ő volt a rendező, én voltam az énekesnő.
0: És egy alkalommal? Vagy nem volt alkalommal?
1: Nem.
0: Hát csak megkérte a kezét, nem?
1: Ezt úgy megbeszéltük.
0: Ja, értem.
1: Nem adott ő sokat a formaságokra. Olá Gusztáv mindig azt mondta neki, Kálmán, te nem vagy igazi úriember. Mert hogy azt az eleganciát, amit a Gusztáv képviselt, azt az Kálmán nem. A Kálmán egy nagyon józan, olyan földön járó ember volt.
0: Muzsikáljunk egy kicsit. Következik egy kettős a Toszkából, rádiófelvételről, amelyen Carelli Gábor a partnere, és Erdélyi Miklós vezényel. Mennyire szerette ezt a szerepet?
1: Nagyon szerettem, ez egy nagyon szép szerep. Nem bántam volna, ha még szebb hangom is lett volna hozzá. Én mindent megcsináltam ez ügyben, de hát azért szegény ember vízzel főz, ugye?

0: Mai műsorunkban a 110 éve született Birkás Lilián Liszt-díjas operaénekes emlékét idézzük Boros Attila beszélgetésével.
1: Gondolom, hogy nagyon sok érdekes élménye volt színpadon is, és színpadon kívül is, hiszen elég rázós időkben volt a színpadon. Ugye 44-ben kezdte, és aztán a következő évek során mi jut eszébe most hirtelen?
2: 43-ban múlt az esküvőnk Kálmánnal. Attól kezdve a Lágymányosi utcában laktunk, egy kisfiunk született, és hát bizony meg kellett osztanunk az életünket, a család és a színház, és a Kálmánnak nagyon sok méghozzá reprezentálások, és hát minden, ami ezzel együtt jár, ugye egy magasabb pozícióval, hogy úgy mondjam. Erről jut eszembe egy eset, 49-ben lehetett a csengő frász idején, vagyis akihez becsöngettek, az frászt kapott. Akkor sok emberhez becsöngettek, és nem mindenkit láttunk viszont, vagy csak évek múlva. A leány nyitott ajtót, és halálra váltan jött be, hogy két ávós van kint. Na te jó Isten, mi van? Közölték, azonnal öltözzek esti ruhába, és menjünk vele a parlamentbe, mert fogadás van, protokoll. Mondtam, hogy sajnos az uram nincs itthon, és nem tudom, hogy rá fog-e éppen érni. Már pedig érjen rá, mondták. És a puskájukat a térdükre fektetve leültek az ebédlőbe. Egyik helyről a másikra telefonáltam, hogy Kálmánt megtaláljam, ez szerencsére elég hamar sikerült, és pillanatok alatt otthon volt. Kellemetlen kapkodás következett, képzelhetik. Smoking, cipő, csokornyakkendő, nincs fekete zokni, a szoknyámat ki kellene vasalni, nincs idő, kérem. Bevonultunk a parlamentbe, ahol sok szovjet tiszt és államférfi volt jelen. Nem derült ki, hogy kinek a tiszteletére van a fogadás, de ezen nem csodálkoztunk, ez még a titkolódzás ideje volt. Olti Magda a Nemzeti Színházból csatlakozott mi hozzánk tulajdonképpen, mert őt egyedül hozták mulatni. Volt büfé és tánc, különösen egy csinos olyan 40-50 év körüli szovjet tiszt táncolt Magdával,

0: A bohém életben Nedda a bájátszókban, Kerubin a Figaro házasságában, Oktávián a rózsalovakban, Alban Berg Vadceg című operájában, Mari, Salome a mesterdalnokok évája, segítsen még tovább.
1: Jaj, nem is tudom, mit mondjak. Száfi a cigánybáróban, mert hiszen voltak ugye külön művek, amik inkább a városi színházban, hogy mondjam, az Erkel színházban mentek. Rengeteg.
0: Volt-e olyan szerep, amit nem énekelt el, pedig szeretett volna?
1: Igen, a Carmen. Azt nagyon szerettem volna, és az való lett volna nekem.
0: Hát mert akkor miért nem énekelt?
1: Volt rá szereposztás, ugye, nem volt aktuális. Nem én válogattam meg, hogy mit énekeljek, amire éppen a színháznak szüksége volt.
0: Értem, szóval ez álomként megmaradt.
1: Hát azért kibírtam, tudja, megvoltam nélküle. Volt mit csinálni. Megmondom, azért lett volna jó nekem, mert mindig azt mondták, nem vagyok elég nagy, nem vagyok elég kövér, és a Carmenhez ez éppen jó lett volna, hogy valaki egy kicsit olyan mozgós, olyan táncos lábú, hogy mondjam, igen.
0: Tanulni sem tanulta a szerepet? Úgy mellesleg
1: csak
0: otthon?
1: Csak a Zeneakadémián.
0: Értem. Igen. Most van itt egy felvétel a rádióban Charpentier Louise című operájából. Vajon ez miért van?
1: Mert nagyon szép az ária. Egy nagyon kedves, hangulatos, finom zene. Kár, hogy a mű maga, az egész opera nem olyan jó, mint ez az egy ária.
0: Hallgassuk meg.
1: Jó lenne.

0: Birkás Lilián előadásában Gustave Charpentier Louise című operájából a címszereplő áriájának részletét hallottuk.
1: Nem csodálom, hogy nagyon kedvelt ezt az áriát, mert nagyon szép ária, és valóban kár, hogy az opera többi része közel sem ilyen sikeres, nyilván azért is nem játsszák. De térjünk vissza megint csak Szaloméhoz, amely csak úgy mellesleg említettük, nagyon sokszor énekelte.
2: Sokszor. Szalomét 70-szer énekeltem, azt számoztam.
1: Szóval. Azt akartam mondani, hogy igen. Azt bezeg számolta.
2: Azt számoltam, mert az
1: de úgy emlékszem, volt olyan hét, hogy többször is, vagy hogy rövid idő alatt többször
2: énekelt. Rövid idő alatt többször. Előfordult, főleg az elején, amikor még olyan újdonság volt, és akkor ha bárki lemondott, nem tudom, elmaradt egy mesterdalnok, akkor betették helyette a Szalomét, ugye? Mert azért műsorra nem vették azt olyan nagyon gyakran, mert az nagyon fárasztó, az nem lenne jó. De ebből a 70-ből 5-öt Rómába énekeltem.
1: És milyenek voltak az ottani előadás? Milyen nyelven énekeltem?
2: Olaszul énekeltem.
1: Olaszul?
2: Igen. Nagyon furcsa, kérem, nem való olaszul a Szalomé. Azt németül kell énekelni ezzel a furcsa, kemény nyelvvel. Nem lehet megrágni a hangokat olaszul. Érdekes volt, persze azért gyönyörű volt.
1: Nagyon nagy munka lehetett a magyar után pont olaszra áttanulni egy operát, igen, aminek nem igen, az az anyanyelve.
2: Igen, igen.
1: És milyen sikere volt Rómában a Szaloménak?
2: Ez változó volt. Volt olyan kimondottan sznob közönség, amely hát az olaszoknak, tulajdonképpen az olaszoknak a Richardstrauss nem nagyon való. De volt úgy, hogy diák előadás volt vasárnap délután, ott szétverték a pagodát, szóval az, annak nagy sikere volt. És hát mondom, változó. Hát öt előadásban volt ilyen is, olyan is.
1: És ott is saját maga táncolt, ugye?
2: Ott is magam táncoltam, igen, és a magam ruháival, meg mit, mert nem olyan egyszerű, ezt kérem. Utána kaptam egy felkérést Barcelonára, de azt már a Franco miatt nem engedték innen. Nem engedtek ki engem oda.
1: Spanyolországba.
2: Spanyolországba, igen, az még a Franco ideje volt, és az hát nem nagyon kesergetni. Szerettem itthon lenni.
1: Igen, de hát az csak érdekes lett volna Róma után még Barcelonában, és esetleg spanyolul elénekelni a Szalomét.
2: Isten ments.
1: Tudom, hogy a táncot is saját maga kreálta. Ez azért nagyon fárasztó lehetett. Ennyi éneklés közben, előtte és utána.
2: Nem én kreáltam. Kreálni az Ekimre kreálta. Én csak eljártam. Ezt elmondom magának. Ekimre balettáncos koreográfus tanította be nekem, akinek szegénynek igazán nem volt könnyű dolga. Én nagyon szerettem táncolni mindig, de egy 7 perces táncot balettformában előadni, ez azért más. Délutánonként a balettterembe vonultunk próbálni, és Imre kitűnően felmérte, hogy mi az, amit még megkívánhat tőlem, és hol vannak a határaim, ami egyszerűen már itt nem megy tovább. Ennél balerinább nem tudok lenni. De nagyon szépen összeállította, változatosan. 7 perc borzasztó hosszú idő.
1: Hát még egy kicsit hosszabb is volt az, mint 7 perc.
2: Hát hosszú volt.
1: Mert itt azért még a másodpercek is, igen, számítanak.
2: Igen, igen.
1: És utána újból énekelni.
2: És utána újból énekelni, és hát mit mondjak, utána jön a megható része a műnek, mert hát valahogy az utána való rész a lemondás, ugye?
1: Na de a tánc kapcsán azért még vetközni is kellett. A fájtlakat le kellett.
2: Jó, hát azt már tánc közben elhullajtottam, azzal már nem volt tovább probléma.
1: De arra is csak oda kellett figyelni, hogy melyik fájtyol következik, melyik
2: hát
1: után.
2: Hát ez igen, ez igaz. Mert hogy az vakon kellett, szóval én nem nézhettem le, hogy hol nyílik az a kapocs, vagy nem tudom micsoda, annak úgy kellett lenni, mintha az magától potyanna le rólam. Nem, ez megvolt mind, ott a Márk Tivada remekül dolgozott, szóval ő nagy segítségemre volt.
1: Gondolom azért egy-egy ilyen Szalomé előadás után nehezen aludt el.
2: Olyan volt az ember egy Szalomé után, mintha mosógépbe lett volna. Érti? Úgy éreztem magam, mintha hosszan forgattak volna, és most már teljesen ki voltam mosva, lelkileg, fizikailag.
1: Sajnos egyetlen hang nincs a Szaloméból felvéve. Úgyhogy most a beszélgetésünk végén azért mégiscsak maradjunk Richard Straussnál, búcsúzunk most Oktávián és Sophie kettősével.

0: Richard Strauss a Rózsa lovag című operájának második felvonásából hallottuk Oktávián és Szofi kettősének részletét. Birkás Lilián és Gyurkovics Mária énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezényelte. Mai műsorunkban a 110 éve született Birkás Lilián lisztias operaénekes emlékét idéztük Boros Attila beszélgetésével. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. február 23-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzanapon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás. A kormányfő megismételte, a kánikulából még hátralévő egy-másfél napban senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. A kuláküldözés áldozataira emlékezett ma az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában emlékeztetett arra, hogy Rákosi Mátyás és a kommunista párt 1948-ban tisztességes, dolgozó magyar gazdákat nyilvánított a nép ellenségévé, olyan embereket, akik becsületes munkával művelték földjeiket, értéket teremtettek. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikailag egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. Az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben egyharmadával csökkent Magyarországon, közölte felmérése alapján a Nébih. A felmérés szerint a magyar háztartásokban kevesebb az élelmiszer hulladék, mint az európai átlag, de a további csökkentés érdekében még nagy erőfeszítésekre van szükség. A hivatal hangsúlyozza, hogy idén 10 éves a Maradék nélkül program, amely sok szemléletformáló aktivitással, oktatási anyaggal és gyakorlati tanáccsal segíti a lakosságot. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruitweb alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan az egész szezonban elérhető lesz. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Éjszaka 19-25, holnap napközben 37-42 fok várható, az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
4: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Bolla Milán nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük. Közreműködik Varga Fruzsina fuvolán, Fújt Zsanett fagotton, Csonka Balázs Bárdos Borbála és Radics Ádám hegedűn, Fajt Gergő és Madák Katalin méhegedűn, Amirás Árpád és Nagy Judit Gordonkán, Mali Emese zongorán. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében 2025. december 8-án készült. Elsőként hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart 424-es köhögjegyzék számú B-dur hegedű brácsa duóját Csonka Balázs és Fajt Gergő előadásában.

Mozart 424-es köhögjegyzékszámú B-dur hegedű brácsa duóját hallották. Hegedűn Csonka Balázs, brácsán Fajt Gergő játszott. Johann Nepomuk Hummel Adagio variációk és rondó egy orosz témára. Opusz 78. Varga Fruzsina fuvolán, Amirás Árpád gordonkán, Maliemese zongorán játszik.

Johann Nepomuk Hummel Adagio variációk és Rondó egy orosz témára című művét hallották. Varga Fruzsina fuvolán, Amirás Árpád gordonkán, Mali Emese zongorán játszott. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítjük felvételről a Dohnányi Ernő zenei központból. Wolfgang Amadeus Mozart G-dur fagott kvartett, köhögjegyzék száma 285-ös. Fújt Zsanett fagotton, Radics Ádám hegedűn, Madák Katalin mélyhegedűn, Nagy Judit gordonkán játszik.

Mozart 285-ös köhögjegyzékszámú G-dur fagott kvartettjét hallották. Fújt Zsanett fagotton, Radics Ádám hegedűn, Madár Katalin méhegedűn, Nagy Judit Gordonkán játszott. Befejezésül József Haydn C-dur vonós négyese csendül föl. Csonka Balázs és Bárdos Borbála hegedűn, Fajt Gergő méhegedűn, Nagy Judit Gordonkán játszik.

0: József Haydn C-dur vonós négyesét hallották. Csonka Balázs és Bárdos Borbál a hegedűn, Fajt Gergő mélyhegedűn, Nagy Judit Gordonkán játszott. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara művészeinek kamara hangversenyét közvetítettük. Közreműködött Varga Fruzsina fuvolán, Fújt Zsanett fagotton, Csonka Balázs, Bárdos Borbála és Radics Ádám hegedűn, Fajt Gergő és Madák Katalin mélyhegedűn, Amirás Árpád és Nagy Judit Gordonkán, Mali Emese zongorán. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében 2025. december 8-án készült. A hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. A Szlovén Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának koncertjét hallják felvételről Ljubljanából. Vezényel Leo Kuokman, közreműködik Saracsánó Gordonkán. Esőként Wojciech Kilár művét hallják, Orava.

Elhangzott Wojciech Kilár, Orava. Witold Lutoslavski Gordonka versenye következik, Sara Csánó szólójával. A Szlovén Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Lio Kuokman vezényli.

Lutoszlavszky Gordonka versenyét hallották Sara Csánó előadásában, aki ráadásként most Hans Bottermund Változatok egy Paganini témára című művét játssza Starker János átiratában.

Hans Bottermund Változatok egy Paganini témára című művét hallották Starker János átiratában. Szara Csánó gordonkázott. A Szlovén Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Leo Kuokman. Most hallgassák meg Richard Strauss szimfonikus költeményét, Halál és megdicsőülés.

0: Richard Strauss Halál és megdicsőülés című szimfonikus költeményét hallották. A Szlovén Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Lioko Okman, Gordon Kahn közleműködött, Sara Csánó. A felvétel Ljubljanában 2026. április 16-án készült. A szerkesztő Otmár Dávid nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszonthallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Prolog következő adásában Kodály Zoltán Székely Fonó című egyfelvonásos daljátékáról mesél László Ferenc. A főbb szerepeket Komlósi Erzsébet, Barlai Zsuzsa, Melis György és Simándi József énekli. A Magyar Rádió énekkarát és a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekarát Ferencsik János irányítja. Prolog. Izgalmas információk a daljáték előtt kedden 19 órakor. A Bartók Rádióban. Tizenöt éve hunyt el Petrovics Emil, zeneszerző. Végig kísérjük életútját, fölidézzük legszebb műveit. Petrovics Emilre emlékezünk, szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap kora délután a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjas koncertjére és eredményhirdetésre kerül sor. Fellépnek a gyermek és ifjúsági, az egyházzenei és a szabadon választott kategóriák győztesei, és kiderül, ki viszi el a nagydíjat. Élőben kapcsoljuk a Debreceni Kölcsei Központ nagytermét vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Élve a műsorunk alcíme adta lehetőséggel. Ezúttal a 20. század elején készült zenekari művek szólnak. Szerzőnk az egyik utolsó romantikus, Max Reger, akinek sűrűn szőtt műveiből a Gävle Szimfonikus Zenekar jelentetett meg egy új lemezkiadványt. A karmester James Martin. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkő Gyula. A bázeli születésű festő, szobrász, grafikus Arnold Böcklin a 19. század ünnepelt művésze volt. Düsseldorfi tanulmányai során elsősorban a tájképfestészetben merült el. Ezt követően azonban leginkább bibliai és mitológiai tárgyú képeket alkotott, leghíresebb vászna talán a Holtak szigete. Max Regert is megihlették festményei. 1912 őszén kezdett el dolgozni szimfonikus költeményén, melyben 4 Böcklin képet jelenít meg. Az első a hegedülő remete, mely Böcklin 1864-ben Firenzében készített alkotásán alapul. Az est homályában egy szerzetesi ruhába öltözött idős férfi cellájának fala felé fordulva játszik hangszerén. Felülről és alulról is angyalok nézik. A hegedű hangja minden bizonnyal kedves volt Böcklinnek, hiszen Önarckép című képén is megjelenik, miként azon a művész mögött álló csontváz a halál jelképe játszik. A második tétel a hullámok játéka. A vízben Triton, a tengeristene, és najádok játszanak egymással pajkosan. A harmadik tétel a Holtak szigete, a gyors tétel után ismét lassú, szomorú, merengő zene. Érdemes talán megjegyezni, hogy Böcklin legnépszerűbb művének címe nem a festőtől, hanem egy műkereskedőtől, Fritz Gurlittól származik. A záró bakchanália tétel feltehetően az 1856-ból származó Bachanenfest című képet veszi alapul. Ezzel a lendületes tétellel zárul Max Reger 1913-ban Essenben bemutatott majd félórás Böcklin képek című szimfonikus költeménye. a Gävli Szimfonikus Zenekar élén Jim Martin.

Böcklin képek címmel Max Reger 1913-ban a szerző irányításával bemutatott szimfonikus költeményét hallották. A tételek a hegedülő remete, hullámok játéka, a holtak szigete, mely festmény Szergej Rachmaninovot is megihlette, és végezetül Bachanália. Itt az Ars Nova, a Bartók Rádió 20.-21. század zenéjéből válogató műsorfolyama, melyben ezúttal lemezbemutató szól. A Gävli Szimfonikus Zenekar kiadványa, melyre az együttes és karmestere James Martin Max Reger műveket rögzített. Közvetlenül a Böcklin képek előtt 1912-ben készült el a szinte másodpercre épi hosszú romantikus szvit. Ez a három tételes alkotás is Meiningenben készült, miként az imént hallott kompozíció. Reger ekkora Hofkapelle zeneigazgatója volt. A bemutató karmestere Ernst von Schuch volt, aki rajongott a kortárs zenéért. Reger művészetét 1906-ban ismerte meg. A dirigens olyannyira a régeri zenei világ hatása alá került, hogy folyamatosan dirigálta alkotásait, rendelt tőle új műveket, és szerződtette a Meiningeni Hofkapelléhez. A romantikus szvittet most a Gävli Szimfonikus Zenekar előadásában hallják, a dirigens tehát James Martin. A majd félórás, háromtételes darabban a szerző, Max Reger, a német romantikus irodalom nagy alakjának, Joseph Freiherr von Eichendorffnak állít emléket.

0: az Opus 125-ös 1912-ben írt és bemutatott romantikus szvittet hallották. A Ghibli szimfonikus zenekart James Martin vezényelte. Az Ars Nova, melyben ezúttal egy lemezújdonságról Max Reger művei szóltak, ezzel véget ért. Holnap a 15 éve elhunyt Petrovics Emil kompozícióiból szól négy. Első vonós négyese, melyel egy csapásra ismert lett, egy kantátája, egy kórusműve és egy nyitánya. Ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcseiközpontból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. A Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban a Debreceni Bor és Jazz Napok tavalyi koncertjeiből hallhatnak egyet. 2025. július 31-én Debrecenben a Nagyertőben a Békástónál a klubszínpadon lépett fel az Olá Kálmán kvartett. A formáció vezetője zongorista, ifja Bollá Kálmán szaxofonon játszik, Pecek Lakatos Krisztián a bőgős, Balázs Elemér dobol, közreműködött a koncerten Tim Rice szaxofonon, az első téma egyébként az övé, ez lesz a Last Word, majd ifja Bollá Kálmán szerzeménye az Empromptu szól, utána pedig Bollá Kálmán témája a Kodály Impressions, ez reflexió Kodály Zoltán hetedik epigrammájára, majd pedig a Rolling Stones egyik nótája Satisfaction hallhatunk.

わ、すごい。

0: A mai jazzkoncertekben a tavalyi debreceni Bor és Jazz napok egyik fellépését hallhatták. 2025. július 31-én Debrecenben, a Nagyerdőben a Békástó klub színpadán az Olá Kálmán kvartett lépett fel. Olá Kálmán játszott zongorán, ifjabb Olá Kálmán szaxofonon, Pecek Lakatos Krisztián volt a bőgős, Balázs Elemér dobolt, Tim Rice játszott szaxofonon közreműködőként. Last Word, Empromptu, Kodály Impressions, azaz Reflexió Kodály Zoltán 7. epigrammájára és Satisfaction fér bele téma cím szerint a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Szerdai félig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. A hőségriadóban különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel, erre hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és elhalasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre, autómosásra ne használjon ivóvizet. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez. Ezt is a miniszterelnök közölte. Magyar Péter napi rend előtti parlamenti felszólalásában azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt odairányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, akkor a tavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Ismert hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2. és 4. között mások mellett Geszti, Báj Alex és a Slepp, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hévjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalain érhető el. Holnap a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki zápor-zivatar. A szél gyenge marad, de a zivatarban viharossá fokozódhat. Éjszaka 19-25, napközben 37-42 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihenthető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, munkatársai, a hangmérnök Papp Sándor, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Mindaugas Urbaitis, a kortárs litván zenei jelentős alakja, Lacrimosa című 1994-ben készült latin nyelvű liturgikus szövegre. A Lacrimosa a gyászmise, a Requiem szövegének részletére épül. Urbaitis zeneszerzői stílusában fontos szerepet játszik a minimalizmus, ezt olvastam róla a műben, tehát rövid motivumok ismétlődnek és fokozatosan alakulnak át.

Mindaugas Urbaitis Lacrimosa című zeneművét a Polifónia kamarakórus énekelte. A darab kiinduló pontja Mozart híres Lacrimosa tétele a Requiemből. Ahogy a mű halad előre, egyre több utalás hallható is Mozart zenéjére. Most Bach zeneműveket hallgatunk.

Bach két műve hangzott el Rinaldo Alessandrini átdolgozásában. Edvard Grieg zongora darabja következik, Szülő hazámban. Tudjuk, hogy nagyon szerette Grieg Norvégiát, elsősorban Bergent, de Trollhagent is, ahol felépítette a házát. Tom Borrow zongorázik.

Edvard Grieg Szülőhazámban című zeneművét hallottuk, ez egy szép zongoradarab, amit Tom Borrow adott elő. Alice Mary Smith 1880

Pandora szerencéje. A mű nyitányát Alice Mary Smith zeneművét a BBC koncertzenekar adta elő. Ezt a művet egyébként a komponista nem akarta meghangszerelni, de aztán végül is csak elkészítette ezt a zenekari változatot. Astor Piazzolla tangója következik, Milonga dell'Angel.

Az argentin Astor Piazzolla tangóját, ha az Artemis vonós négyes szólaltatta meg. Piazzollának a 20. század egyik leghíresebb pedagógusa, Nadia Boulanger tanácsolta, hogy soha ne térjen el a stílusától, és mindig tartson ki az argentin zene mellett. Most Gustav Mahler Rückert dalait hallgatjuk meg.

Gustav Mahler Rücker dalait Jadwiga Rapp énekelte Eva Poblocka zongora kíséretével. A költő a romantika divatját követve keleti nyelvekkel kezdett foglalkozni, és nagyon sok közös vonása van Rückernek és Mahlernek életrajzi értelemben is. Sibelius Monda szimfonikus költeménye szól.

Sibelius Monda című szimfonikus költeményét játszotta a finn rádiózenekar, vezényelt Jukka-Pekka Saraste. A bemutató előadáson 1893-ban Helsinkiben ez a mű nem aratott sikert, de Sibelius nem volt rest és teljesen átdolgozta a darabját. Most Hummel Esz-dur szonátája szól.

Johann Nepomuk Hummel Esz-dur szonátáját Michael Giller és Lauretta Blumer szólaltatta meg. Richard Strauss opusz 4-es B-dur szvittjével folytatjuk a zenélést. Ez a szvitt 13 fúvós hangszerre 1884-ben készült. Strauss nagyon kedvelte a fúvós instrumentumokat, hiszen édesapja kiváló kürtös volt a Meiningeni zenekarban.

Richard Strauss opusz 4-es fúvó szitjét az ott tavalyi fúvósok játszották Michael Goodwin vezényletével. Strauss 1864-ben született, és hosszú életű volt a Földön, hiszen 1949-ig élt. Kedves hallgatóink, két óra van, ha az álom elkerüli önöket, hallgassák továbbra is a Notturnót.

A Sánkhái Filharmonikus zenekar hangversenye következik, amelyen Liang Cang vezényelt. Elsőként Mozart muzsikája hangzott el, az Idomeneo. Ez az egyik legjelentősebb korai operája Mozartnak. 1781-ben mutatták be a bajor választó fejedelem megrendelésére. Története a trójai háború utáni időszakban játszódik, és az ókori görög mitológiából merít. A cselekmény középpontjában Kréta királya Idomeneo áll, aki tengeri viharba kerülve fogadalmat tesz a tenger istenének, Poszeidonnak. Megígéri, hogy az első embert, akivel partot érve találkozik, feláldozza. Hát nem egy vidám történet.